0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: What guys talk about. You know, the finer things.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This is...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Nyilvánosságra kerülnek ma a kegyelmi ügy egyes részletei. Nincs összefüggés az aszály és a jégkár mérséklő rendszer között. Sok napsütés juthat mára is. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kiemelt prioritása a kormánynak az uniós források hazahozatala, közölte a miniszterelnök a kormányülés után. Magyar Péter hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy jövő héten Brüsszelben aláírják a megállapodást, augusztus végéig az összes kérdést lezárják, és ősztől ütemezetten megérkezhessenek a források. A kormányfő arról is beszélt, hogy ma nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy hivatalos dokumentumait, egyes részleteit. A sajtótájékoztatón egyebek mellett elhangzott az is, hogy a kabinet döntése alapján teljes körűen átvilágítják a közmédiát, illetve az állami ingatlanok helyzetét. Átalakítják a végrehajtói és a közjegyzői rendszert, és holnapig egyeztetnek a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások munkavállalási engedélyének státuszáról. Tévhit, hogy összefüggés lenne az aszály és a jégkár mérséklő rendszer között. Az Agrárkamara emlékeztetett, a generátorokat a zivatarfelhő kialakulásakor indítják be, hogy csökkentsék a jégesőben a jégszemek méretét, és azok kevesebb kárt okozzanak. A rendszer az időjárás más tényezőit azonban nem tudja befolyásolni. Idén tavasszal egyébként 8 napon kellett használni a jégkár mérséklőt. Több járásban be sem kapcsolták. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki. Náluk telepítenek majd automata mérőállomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztályvezetőjétől.
3: Számunkra ez egy hatalmas segítség lesz, még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomás, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett. Most azért mérni is tudjuk majd ezeket a lokális jelenségeket.
2: Egyre kevesebb lesz a felhő és egyre több a napsütés, de azért kicsit eshet is itt-ott, főleg délnyugaton és északkeleten. A hőmérséklet 19-23 fokig emelkedik. Holnap többnyire napos időre számíthatunk, néhány felhővel, helyenként kis csapadékkal, délután 21-25 fok várható. Csütörtökre is jut napsütés, de felhők is, leginkább az ország középső tájain, arrafelé zápor, zivatar is előfordulhat. A fővárosban már 24 fokot mérhetünk napközben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

mert csak így érhetsz utol. Arra nézz, hová vágyat hív, mert mi ott leszünk valahol.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Hangos jelzőlámpa lesz az egyik forgalmas Egri zebránál. Tonna számra gyűjtötte a hulladékot az udvarán, vádat emeltek ellene, bővül az önkéntes meteorológiai hálózat. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Új jelzőlámpás gyalogátkelőhely létesül Egerben a Barkóczi utca 7 szám előtt, a buszpályaudvar melletti áruház közvetlen közelében. A beruházás a város tájékoztatása szerint augusztus végére készül el, és jelentősen növeli majd a gyalogosok biztonságát az egyik legforgalmasabb belvárosi útszakaszon. A fejlesztés különlegessége, hogy egy speciális, úgynevezett beszélő jelzőlámpát is telepítenek a helyszínre, ami hangjelzéssel segíti a vakok és gyengén látók közlekedését. A modern rendszer részét képezi egy járműérzékelő Doppler radar is, ami folyamatosan figyeli a forgalom intenzitását, és ehhez igazítja a lámpák működését. A szakemberek szerint a korszerű technológia alkalmazásával elkerülhetőbbek lesznek a gázolásos balesetek, és gördülékenyebbé válik az autós forgalom is. A környéken lakók és a tömegközlekedést használók már régóta szorgalmazták a csomópont biztonságosabb átételét. Idén is elindítja a külterületi termőföldek ellenőrzését a Hevesvár megyei kormányhivatal földhivatali főosztálya. A szakemberek a következő időszakban számos település, köztük Egerszalók, Füzesabony, Abasár és Tiszanána határában vizsgálják majd, hogy a gazdák eleget tesznek-e a kötelező hasznosítási és gyommentesítési előírásoknak. A határszemlék fókuszában az engedély nélküli terület használat felderítése és a parlagfű elleni védekezés áll. A kormányhivatal arra figyelmezteti közleményében az érintetteket, hogy a gondozatlan földek után kiszabható szankció összege az aranykorona értéktől függ, de minimálisan 50 ezer forint. A hatóság hangsúlyozta, hogy a területek időben történő rendbetétele nem csak a mezőgazdaság érdeke, hanem az allergiás megbetegedések megelőzése miatt is kiemelten fontos. Továbbra is biztosítja a város a gyermekek folyamatos tejellátását az egri óvodákban. Nemrég arról döntöttek, hogy a fenntartásukban lévő 16 intézményben több mint 1400 kisgyermek kap majd friss tejet hetente 3 alkalommal a 2026-27-es nevelési évben is. A program partner szervezete most is egy megbízható helyi beszállító lesz. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés nem csak a kicsik egészséges fejlődését szolgálja, hanem a hazai gazdaságot is támogatja. A kiválasztott nagy múltú vállalat ugyanis rengeteg egri és környékbeli család megélhetését biztosítja a mindennapokban. Az egészséges életmódra nevelés és a minőségi helyi termékek fogyasztása kiemelt szerepet kap a város ifjúságvédelmi és oktatási stratégiájában, amit a mostani megállapodás is hűen tükröz, hangsúlyozták közleményükben. Vádat emeltek egy nő ellen, aki 4 éven keresztül hatalmas mennyiségű szemetet halmozott fel a saját udvarán egy 60 közeli településen. Az ügyészség

0: látványozta a vádlottal szemben a hulladékgazdálkodás rendjének különösen jelentős mennyiségre elkövetett megsértése miatt. Számos helyszínen kellett beavatkozniuk a Heves vármegyei tűzoltóknak a hétvégi viharos időjárás okozta károk miatt. Szombaton hajnalban Erdőtartsán indult a műszaki mentések sora, ahol a 60-i hivatásos egységek egy úttestre dőlt fát távolítottak el, míg este Mónosbél határában két 6 méteres akácfa bénította meg a forgalmat, amelyeket a Béllapát falvai önkormányzati tűzoltók vágtak szét motoros láncfűrésszel. Vasárnap délelőtt Mátranovák közelében három hatalmas 15 méter magas fa dőlt az útra, itt a pétervásárai hivatásos tűzoltók szüntették meg az útakadályt. A vihar a megyeszékhelyet sem kímélte, Egerben a Szépasszonyvölgy utcában a gyalogosokra veszélyes, meglazult tetőcserepeket kellett eltávolítaniuk a helyi szakembereknek. Délután Gyöngyöspatán egy lakóházra dőlt fa, míg Besenyő telken egy útra szakadt nagyméretű faág adott munkát a gyöngyösi és füzesabonyi hivatásos egységeknek. A gyors és koordinált beavatkozásoknak köszönhetően a katasztrófa védelem tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt. Véget értek az MB2-es röplabda bajnokság küzdelmei a Heves vármegyei csapatok számára. A férfiaknál az Eszterházi SC a 6. helyen zárt, miután a helyosztó tornán kikapott a pécsi és a nyíregyházi riválisaitól is. A gyöngyösi RSE csapata viszont remek hajrával és a Pogány Akadémia feletti magabiztos 3-0-ás hazai győzelemmel a 7. pozíciót szerezte meg a 8 csapatos mezőnyben. Farkas László vezetőedző a vármegyei napilapnak kiemelte, hogy a hullámzó szezon végén a fiúk koncentrált játékkal, a szurkolók támogatása mellett méltó módon búcsúztak az idénytől. A női bajnokságban az Egri VSI együttesének nem sikerült a bravúr. A Pásztorvölgyi csarnokban rendezett helyosztón 3-1-es vereséget szenvedtek a Delta Tigrisek csapatától, így a tabella utolsó 12. helyén fejezték be a 2025-26-os szezont. A szakmai stáb értékelése szerint a bajnokság tanulságait levonva a nyári felkészülés során az utánpótlás beépítésére és a játékelemek stabilizálására kell helyezni a hangsúlyt. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki, náluk telepítenek majd automata mérőállomást, tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztályvezetőjétől.
1: Számunkra ez egy hatalmas segítség lesz, még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett, most azért mérni is tudjuk majd ezeket a lokális jelenségeket.
0: Folyamatosan vadásznak az illegális gyümölcsárusokra a fogyasztóvédők. A cél, hogy a szabályosan működő őstermelők, kereskedők és piaci árusok ne kerüljenek versenyhátrányba, mondta el rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Legálisan eladható akkor egy gyümölcs, hogyha az arra jogosult kereskedő árusítja, továbbá a gyümölcs vagy zöldség nyomon követhetősége igazolt, tehát amikor ő tudja az dokumentumokkal igazolni, hogy honnan szerezte azt a terméket, legális úton szerezte természetesen, illetve akkor azokat az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályokat betartották, amik a termék az élelmiszer kezelésére, hűtésére, tárolására vonatkozik. És emellett természetesen nagyon fontos a tájékoztatási kötelezettség.
0: Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ezek a hetek a legalkalmasabbak a fertőzött területek feltárására, a lárvák gyérítésére. A gazdáknak folyamatosan ellenőrizniük kell az ültetvényeket, hívta fel a figyelmet Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
3: A károsító helyzet alakulását a területi növényvédelmi szakemberek folyamatosan nyomon követik. Nagyon fontos, hogy a szőlőtulajdonosok is rendszeresen vizsgálják az ültetvényeket. Az amerikai szőlőkabóca kéreg alatt telep át tojás alakban, május közepétől július elejéig kell neki. A tőkék alsó részén található hajtásokat kell megvizsgálni, jellemzően az alsó levelek fonákján vannak. Ültetvényenként több ponton összesen 100 véletlenszerűen kiválasztott levél fonáki oldalát érdemes megvizsgálni.
0: Egy Eger melletti kékfrankos ültetvényben végzett vizsgálat arra is rámutatott, hogy az ernyő jellegű művelési területen nagyobb arányban teleltek át a tojások, mint ott, ahol áttértek a kordonkaros és rövidcsapos művelésre. Többször megnövekszik a felhőzet, elszórtan még ma is kialakulhatnak

0: Hózáporok, de jelentősen mennyiségű csapadék már nem várható. A hőmérséklet Egerben 18 fokig emelkedik, éjjel 10 fokig hűl a levegő. Holnap már tovább melegszik, 22 fok lesz a csúcs. A következő napokban már a napsütésé lesz a főszerep. Vasárnap már a 27 fokot is elérhetjük, lassan nyáriasra fordul az időjárás.
1: Bestefemet megtalálja az interneten is. www.bestefem.hu www.bestefem.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, május 19-e van, Maxim Levi pedig egy 3 napos szünetre ment, szabadságra. Jól teszi, úgyhogy én megpróbálom helyettesíteni és mindenkinek kedvet csinálni a keddi munkához, jó? Itt lesz velem a Destiny's Child már most az első órában, a kezdés pedig Justin Timberlake-ért, rádiózzunk együtt.
1: Best FM, a legjobb zenék.
3: Something about you, the way I'm looking at you, whatever, keep looking at me, getting scared now, right, don't feel me baby, it's just Justin.

FM a legjobb zenék Britneyvel és a Crazyvel ébredhettünk. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 19-e van, kedd. A mai napon az ivók és a milánok ünneplik a névnapjukat, a születésnaposok között pedig Oroszlán Szonyát, Kerekes Józsefet, Kovács Áront, Andrea Pirlót és Sam Smith-t köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként a Fair Play világnapja, és hamarosan hozom a mai nap témáit is. Például lesz majd a Cannes Film Fesztiválról is szó, és hogy ott ki lett életműdíjas, azt el fogom árulni, de egyébként majd körbejárjuk az egész témát, úgyhogy mindennel jelentkezek nem sokára, addig is most indítom a Destiny's Child-ot és az Independent Woman-t itt a

0: Best FM a legjobb zenék, Nagy Bogi és a Várni rád az elmúlt 2,5 percben vele ébredhettünk, és a folytatásba pedig ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit. Ugye a Cannes Film Fesztiválról már biztos, hogy lesz hír, de nézzük sorba-sorba, hogy mi fog történni. 7 óra után Palbin Barbie-ék lesznek itt a férjével, ugyanis hatalmas nagy bejelentést tett nem olyan rég a sztár Pál, úgyhogy jönnek majd a részletek, és 8 óra után akkor jön a Cannes Film Fesztivál, méghozzá John Travoltával az élén, de hogy mi történt ott a nagyon nagy színésszel, azt is el fogom árulni, és végül 9 óra után pedig a Chelsea-hez látogatunk el Londonba, ugyanis hatalmas nagy változás van, és egy olyan meglepetés, amire szerintem senki se számított erre az egészre, hogy ki fog náluk kikötni a nyáron, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé, csak egy rövid szünet, és már is folytatjuk majd a Black Eyed Peas-szel, a Don't Punk With Your Heart szól majd az amerikai csapattól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Lesz óvodatej a következő tanévben is. Kidőlt fák adtak munkát a Hevesvár megyei tűzoltóknak. Védekezés a szőlőkabóca ellen. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Továbbra is biztosítja a város a gyermekek folyamatos tejellátását az egri óvodákban. Nemrég arról döntöttek, hogy a fenntartásukban lévő 16 intézményben több mint 1400 kisgyermek kap majd friss tejet hetente 3 alkalommal a 2026-27-es nevelési évben is. A programpartner szervezete most is egy megbízható helyi beszállító lesz. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés nem csak a kicsik egészséges fejlődését szolgálja, hanem a hazai gazdaságot is támogatja. Az egészséges életmódra nevelés és a minőségi helyi termékek fogyasztása kiemelt szerepet kap a város ifjúságvédelmi és oktatási stratégiájában, amit a mostani megállapodás is hűen tükröz, hangsúlyozták közleményükben. Hevesvár megye szerte adtak munkát a kidőlt fák és leszakadt ágak a tűzoltóknak a hétvégén. A 60-i bélapátfalvai, pétervásárai és gyöngyösi egységeknek Erdőtarcsától Mátrumovákig kellett utakat felszabadítaniuk a láncfűrészekkel. Egerben a gyalogosokat veszélyeztető meglazult tetőcserepek miatt riasztották a szakembereket, számolt be róla a katasztrófa védelem. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ezek a hetek a legalkalmasabbak a fertőzött területek feltárására, a lárvák gyérítésére. A gazdáknak folyamatosan ellenőrizniük kell az ültetvényeket, hívta fel a figyelmet Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
2: A károsító helyzet alakulását a területi növényvédelmi szakemberek folyamatosan nyomon követik. Nagyon fontos, hogy a szőlőtulajdonosok is rendszeresen vizsgálják az ültetvényeket. Az amerikai szőlőkabóca kéreg alatt telepkált tojás alakban, május közepétől július elejéig kelnek ki. A tőkék alsó részén található hajtásokat kell megvizsgálni, jellemzően az alsó levelek fonákján vannak. Ültetvényenként több ponton összesen 100 véletlenszerűen kiválaszt ott levél fonáki oldalát érdemes megvizsgálni.
1: Egy eger melletti kékfrankos ültetvényben végzett vizsgálat arra is rámutatott, hogy az ernyő jellegű művelési területen nagyobb arányban teleltek át a tojások, mint ott, ahol áttértek a kordonkaros és rövidcsapos művelésre. Többször megnövekszik a felhőzet, elszórtan még ma is kialakulhatnak futózáporok, de jelentősebb mennyiségű csapadék már nem várható. A hőmérséklet Egerben 18 fokig emelkedik, éjjel 10 fokig hűl a levegő. Holnap már tovább melegszik, 22 fok lesz a csúcs. A következő napokban már a napsütésé lesz a főszerep, vasárnap már 27 fokot is elérhetjük, lassan nyáriasra fordul az időjárás.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Karamell dala és a Használd a szíved, a folytatásba pedig ellátogatunk 1994-be, és egy olyan zene jön, ami szerintem igazán meg fogja indítani a reggelünket, már csak azért, mert igazán lüktetős, és a refrényét szerintem mindenki ismeri, amit egyébként 1965-ből loptak. Ez a Here Comes the Hot Stepper, most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán pedig a nap első témája, ami Palvin Barbie-ekkel kapcsolatos, úgyhogy jönnek a részletek természetesen 7 óra után, karöltve a legjobb zenékkel, amik szólnak az ébredés és a napindítás mellé. A Backstreet Boys csapata már biztos, hogy itt lesz, a Get Down-nal érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megkezdték a mezőgazdasági területek ellenőrzését, befejeződött az MB2-es röplabda szezon, illegális gyümölcsárusokra vadásznak a fogyasztóvédők. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Idén is elindítja a külterületi termőföldek ellenőrzését a Hevesvár megyei kormányhivatal földhivatali főosztálya. A szakemberek a következő időszakban számos település, köztük Egerszalók, Füzesabony, Abasár és Tiszanána határában vizsgálják majd, hogy a gazdák eleget tesznek-e a kötelező hasznosítási és gyommentesítési előírásoknak. A határszemlék fókuszában az engedély nélküli terület használat felderítése és a parlagfű elleni védekezés áll. A földhasználóknak jogszabályi kötelességük megakadályozni a gyomnövény virágzását, ennek elmulasztása ugyanis súlyos növényvédelmi bírságot vagy közérdekű védekezést vonhat maga után. A kormányhivatal arra figyelmezteti közleményében az érintetteket, hogy a gondozatlan földek után kiszabható szankció összege az aranykorona értéktől függ, de minimálisan 50 ezer forint. A hatóság hangsúlyozta, hogy a területek időben történő rendbetétele nem csak a mezőgazdaság érdeke, hanem az allergiás megbetegedések megelőzése miatt is kiemelten fontos. Lezárult a röplabda MB2-es szezonja, ahol a Hevesvár megyei együttesek felemás eredményekkel búcsúztak. A férfiaknál a gyöngyösi RSE magabiztos játékkal győzte le a pogányok adémistákat, megszerezve ezzel a 7. helyet, míg az Eszterházi SC a 6. pozícióban zárt. A női mezőnyben az Egri VSI hazai pályán kapott ki a Delta Tigrisektől, így a bajnokság utolsó 12. helyén fejezte be a pontvadászatot, foglalta össze a Vármegyei Napilap. Folyamatosan vadásznak az illegális gyümölcsárusokra a fogyasztóvédők. A cél, hogy a szabályosan működő őstermelők, kereskedők és piaci árusok ne kerüljenek versenyhátrányba, mondta el rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Legálisan eladható akkor egy gyümölcs, hogyha az arra jogosult kereskedő árusítja, továbbá a gyümölcs vagy zöldség nyomon követhetősége igazolt, tehát amikor ő tudja a dokumentumokkal igazolni, hogy honnan szerezte azt a terméket, legális úton szerezte természetesen, illetve hogy azokat az élelmiszer biztonsági és higiéniai szabályokat betartották, amik a termék az élelmiszer kezelésére, hűtésére, tárolására vonatkozik. És emellett természetesen nagyon fontos a tájékoztatási kötelezettség.
1: És most néhány szó az időjárásról. Többször megnövekszik a felhőzet, elszórtan még ma is kialakulhatnak futózáporok, de jelentősebb mennyiségű csapadék már nem várható. A hőmérséklet Egerben 18 fokig emelkedik, éjjel 10 fokig hűl a levegő. Holnap már tovább melegszik, 22 fok lesz a csúcs. A következő napokban már a napsütésé lesz a főszerep, vasárnap már 27 fokot is elérhetjük, lassan nyáriasra fordul az időjárás.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Balvin Barbie és a párja Dylan érkezik ebbe az órába egy hatalmas nagy bejelentéssel, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, május 19-e van kedd, és itt lesz velem majd Nelly a Ride With Me-vel, na meg a Flower Power, ugyanis velük indulunk. Kezdünk a You Won't Forget About Me-vel.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Palvin Barbie, magyar szupermodell és amerikai színész férje Dylan közös fotókkal, valamint egy ultrahang képpel jelentették be, hogy első gyermeküket várják. A poszt nem akár milyen vizuális poénnal érkezett, az ultrahangon ugyanis a baba formája láthatóan a metal villára hasonlít, és a sztárpár is kiposztolt egy olyan képet, ahol a kettőjük keze a metal villát mutatja. A bejelentés különösen megható annak fényében, hogy a világhírű modell kevesebb, mint egy éve állt nyilvánosság elé azzal a hírrel, hogy endometronózissal műtötték. A pár története 2023-ban vett még egy komolyabb irányt, amikor eljegyzésüket követően Pestvár megyei Cegléd Bercelen hivatalosan is összekötötték az életüket. Aki esetleg megkérdőjelezni a hír jelentőségét, annak érdemes rápillantani a statisztikára. A bejelentés szó szerint letarolta a netet. A posztra mindössze 10 óra leforgása alatt több mint 3,5 millió kedvelés érkezett, ami tökéletesen megmutatja a sztárpár elképesztő globális népszerűségét. Gratulálunk Barbie-nak és Dylannek, sok boldogságot és egészséget természetesen. A legjobb zenéket pedig hozom az ébredés és a napindítás mellé. Jön Nelly és Ride With Me.

0: Fest FM a legjobb zenék. Ez volt a Blaha Louisiana és a Nemereszt, és mielőtt mondanám, hogy mivel megyünk tovább, annyit hagy mondjak el, hogy május 19-e van kedd, az Ivók és a Milánok a névnaposak, a születésnaposok között Oroszlán Szonyát, Kerekes Józsefet, Kovács Áront, Andrea Pirlót és Sam Smith-t köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket, és a mai napon van a Fair Play világnapja. A rövid szünet után pedig a Soul Searcher érkezik, ő rázza majd föl a reggelünket, méghozzá a Can't Get Enough-fal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Hangos jelzőlámpa lesz az egyik forgalmas egri zebránál. Tonna számra gyűjtötte a hulladékot az udvarán, vádat emeltek ellene, bővül az önkéntes meteorológiai hálózat. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Új jelzőlámpás gyalogátkelőhely létesül Egerben a Barkóczi utca 7 szám előtt, a buszpályaudvar melletti áruház közvetlen közelében. A beruházás a város tájékoztatása szerint augusztus végére készül el, és jelentősen növeli majd a gyalogosok biztonságát az egyik legforgalmasabb belvárosi útszakaszon. A fejlesztés különlegessége, hogy egy speciális, úgynevezett beszélő jelzőlámpát is telepítenek a helyszínre, ami hangjelzéssel segíti a vakok és gyengénlátók közlekedését. A modern rendszer részét képezi egy járműérzékelő Doppler radar is, ami folyamatosan figyeli a forgalom intenzitását, és ehhez igazítja a lámpák működését. A környéken lakók és a tömegközlekedést használók már régóta szorgalmazták a csomópont biztonságosabb átételét. Felfüggesztett börtönbüntetést kérnek arra a nőre, aki valóságos illegális hulladéklerakóvá változtatta a 60 közeli ingatlanát, közölte az ügyészség. A vádlott éveken át gyűjtötte a szemetet a házánál, ahol a kormányhivatal munkatársai 12 tonna építési hulladékot, tonnányi gumiabroncsokat és veszélyes azbesztet is találtak. Mivel az elkövető a hivatalos felszólítás ellenére sem takarította ki az udvart, a hatóságoknak kellett elszállítaniuk a felhalmozott lomot. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki, náluk telepítenek majd automata mérőállomást, tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztály vezetőjétől.
2: Számunkra ez egy hatalmas segítség lesz, még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett. Most azért mérni is tudjuk majd ezeket a lokális jelenségeket.
1: És most néhány szó az időjárásról. Többször megnövekszik a felhőzet, elszórtan még ma is kialakulhatnak futózáporok, de jelentősebb mennyiségű csapadék már nem várható. A hőmérséklet Egerben 18 fokig emelkedik, éjjel 10 fokig hűl a levegő. Holnap már tovább melegszik, 22 fok lesz a csúcs. A következő napokban már a napsütésé lesz a főszerep, vasárnap már 27 fokot is elérhetjük, lassan nyáriasra fordul az időjárás.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, Nelly Furtado és a Turn of the Light után. Hagyj mondjam el, hogy 2 óra témánk hátra van még a mai nap reggeléből. 8 óra után érkezik John Travolta és a Cannes-i Filmfesztivál. Bizony-bizony lesz meglepetés majd, de csak akkor árulom el, mikor majd 8 óra után leszünk. És végül 9 óra után a sportrovatba, Chelsea és London, és egy olyan személy náluk, aki szerintem nem gondoltuk volna, hogy valaha náluk fog kikötni. Na mindegy is, erről is jönnek majd a részletek, na meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Anastasia és a Pay My Dues, a folytatás pedig Will Smith-é Miami-val. Itt a beste.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 8 óra után pedig John Travoltával és a Cannes Film Fesztivállal fogunk foglalatoskodni, és természetesen a legjobb zenéket is hozom, hogy jól induljon a reggel. Bekészítettem már például a The Killers-t, méghozzá Human-nel érkezik majd a csapat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Lesz óvodatej a következő tanévben is. Kidőlt fák adtak munkát a Hevesvár megyei tűzoltóknak. Védekezés a szőlőkabóca ellen. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Továbbra is biztosítja a város a gyermekek folyamatos tejellátását az egri óvodákban. Nemrég arról döntöttek, hogy a fenntartásukban lévő 16 intézményben több mint 1400 kisgyermek kap majd friss tejet hetente 3 alkalommal a 2026-27-es nevelési évben is. A programpartner szervezete most is egy megbízható helyi beszállító lesz. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés nem csak a kicsik egészséges fejlődését szolgálja, hanem a hazai gazdaságot is támogatja. Az egészséges életmódra nevelés és a minőségi helyi termékek fogyasztása kiemelt szerepet kap a város ifjúságvédelmi és oktatási stratégiájában, amit a mostani megállapodás is hűen tükröz, hangsúlyozták közleményükben. Hevesvár megye szerte adtak munkát a kidőlt fák és leszakadt ágak a tűzoltóknak a hétvégén. A hatvani bélapátfalvai, pétervásárai és gyöngyösi egységeknek Erdőtarcsától Mátrunovákig kellett utakat felszabadítaniuk a láncfűrészekkel. Egerben a gyalogosokat veszélyeztető meglazult tetőcserepek miatt riasztották a szakembereket, számolt be róla a katasztrófa védelem. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ezek a hetek a legalkalmasabbak a fertőzött területek feltárására, a lárvák gyérítésére. A gazdáknak folyamatosan ellenőrizniük kell az ültetvényeket, hívta fel a figyelmet Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
2: A károsító helyzet alakulását a területi növényvédelmi szakemberek folyamatosan nyomon követik. Nagyon fontos, hogy a szőlőtulajdonosok is rendszeresen vizsgálják az ültetvényeket. Az amerikai szőlőkabóca kéreg alatt telek át tojás alakban, május közepétől július elejéig kelnek ki. A tőkék alsó részén található hajtásokat kell megvizsgálni, jellemzően az alsó levelek fonákján vannak. Ültetvényenként több ponton összesen 100 véletlenszerűen kiválaszt ott levél fonáki oldalát érdemes megvizsgálni.
1: Egy eger melletti kékfrankos ültetvényben végzett vizsgálat arra is rámutatott, hogy az ernyő jellegű művelési területen nagyobb arányban teleltek át a tojások, mint ott, ahol áttértek a kordonkaros és rövidcsapos művelésre. Többször megnövekszik a felhőzet, elszórtan még ma is kialakulhatnak futózáporok, de jelentősebb mennyiségű csapadék már nem várható. A hőmérséklet egerben 18 fokig emelkedik, éjjel 10 fokig hűl a levegő. Holnap már tovább melegszik, 22 fok lesz a csúcs. A következő napokban már a napsütésé lesz a főszerep, vasárnap már 27 fokot is elérhetjük, lassan nyáriasra fordul az időjárás.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, elmúlt 8 óra, május 19-e van kedd, és természetesen hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Robbie Williams a Let Me Entertain You-val. Na meg a kezdés, Aura Downie, és ebbe az órába a Cannes Filmfesztiválra látogatunk John Travolta segítségével.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék meglepetésszerűen tiszteletbeli aranypálmát vehetett. Tehát John Travolta a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon. A díjat péntek este élete első saját rendezésének díszbemutatója után adta át a fesztivál művészeti igazgatója. A láthatóan meghatódott sztár úgy fogalmazott, számára ez a kitüntetés még az Oscar-díjat is felülmúlta. A mostani életműdéi egy páratlan évtizedeken és műfajokon átívelő karrier méltó megkoronázása. Gratulálunk John Travoltának, és további sikereket kívánunk neki. Én pedig hozom most a legjobb zenéket, hogy jól induljon a reggelünk. Itt lesz velem például Dario G, de most még a The Killers zenél nekünk. Jön a Human ide a Bestre.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Yes. Papa, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
3: Come on. Let's do this, gangsta.

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megkezdték a mezőgazdasági területek ellenőrzését, befejeződött az MB2-es röplabda szezon, illegális gyümölcsárusokra vadásznak a fogyasztóvédők. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Idén is elindítja a külterületi termőföldek ellenőrzését a Hevesvár megyei kormányhivatal földhivatali főosztálya. A szakemberek a következő időszakban számos település, köztük Egerszalók, Füzesabony, Abasár és Tiszanána határában vizsgálják majd, hogy a gazdák eleget tesznek-e a kötelező hasznosítási és gyommentesítési előírásoknak. A határszemlék fókuszában az engedély nélküli terület használat felderítése és a parlagfű elleni védekezés áll. A földhasználóknak jogszabályi kötelességük megakadályozni a gyomnövény virágzását, ennek elmulasztása ugyanis súlyos növényvédelmi bírságot vagy közérdekű védekezést vonhat maga után. A kormányhivatal arra figyelmezteti közleményében az érintetteket, hogy a gondozatlan földek után kiszabható szankció összege az aranykorona értéktől függ, de minimálisan 50 ezer forint. A hatóság hangsúlyozta, hogy a területek időben történő rendbetétele nem csak a mezőgazdaság érdeke, hanem az allergiás megbetegedések megelőzése miatt is kiemelten fontos. Lezárult a röplabda MB2-es szezonja, ahol a Hevesvár megyei együttesek felemás eredményekkel búcsúztak. A férfiaknál a gyöngyösi RSE magabiztos játékkal győzte le a Pogány akadémistákat, megszerezve ezzel a 7. helyet, míg az Eszterházi SC a 6. pozícióban zárt. A női mezőnyben az Egri VSI hazai pályán kapott ki a Delta Tigrisektől, így a bajnokság utolsó 12. helyén fejezte be a pontvadászatot, foglalta össze a Vármegyei Napilap. Folyamatosan vadásznak az illegális gyümölcsárusokra a fogyasztóvédők. A cél, hogy a szabályosan működő őstermelők, kereskedők és piaci árusok ne kerüljenek versenyhátrányba, mondta el rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Legálisan eladható akkor egy gyümölcs, hogyha az arra jogosult kereskedő árusítja, továbbá a gyümölcs vagy zöldség nyomon követhetősége igazolt, tehát amikor ő tudja a dokumentumokkal igazolni, hogy honnan szerezte azt a terméket, legális úton szerezte természetesen, illetve akkor azokat az élelmiszerbiztonsági és higiéniai szabályokat betartották, amik a termék az élelmiszer kezelésére, hűtésére, tárolására vonatkozik. És emellett természetesen nagyon fontos a tájékoztatási kötelezettség.
1: És most néhány szó az időjárásról. Többször megnövekszik a felhőzet, elszórtan még ma is kialakulhatnak futózáporok, de jelentősebb mennyiségű csapadék már nem várható. A hőmérséklet Egerben 18 fokig emelkedik, éjjel 10 fokig hűl a levegő. Holnap már tovább melegszik, 22 fok lesz a csúcs. A következő napokban már a napsütésé lesz a főszerep, vasárnap már 27 fokot is elérhetjük, lassan nyáriasra fordul az időjárás.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Avril Lavigne és a Girlfriend, ez aztán megébresztett minket. A 2000-es évek egyik pop-rock felvétele volt mindez, és most a 90-es években látogatunk el, és azon belül is egy funky partira, méghozzá C.G. Lewis segítségével a következő 3,5 percben az R to the A-jel megyünk tovább most itt a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 9 óra után pedig a sportrovat, nagyon röviden, a Chelsea-hez fogunk ellátogatni Londonba, ahol bizony-bizony a kispadon változás fog történni, jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem természetesen, hogy a kedd reggelünk jól induljon, legyen szó arról, hogy már valaki éppen a munkaidejét tölti, vagy még csak utazik, vagy még próbál megébredni, mindenkinek kedvezni fogok. A Black Machine csapatát már bekészítettem, a How G-val érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Hangos jelzőlámpa lesz az egyik forgalmas Egri zebránál. Tonna számra gyűjtötte a hulladékot az udvarán, vádat emeltek ellene, bővül az önkéntes meteorológiai hálózat. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Új jelzőlámpás gyalogátkelőhely létesül Egerben a Barkóczi utca 7 szám előtt, a buszpályaudvar melletti áruház közvetlen közelében. A beruházás a város tájékoztatása szerint augusztus végére készül el, és jelentősen növeli majd a gyalogosok biztonságát az egyik legforgalmasabb belvárosi útszakaszon. A fejlesztés különlegessége, hogy egy speciális, úgynevezett beszélő jelzőlámpát is telepítenek a helyszínre, ami hangjelzéssel segíti a vakok és gyengénlátók közlekedését. A modern rendszer részét képezi egy járműérzékelő Doppler radar is, ami folyamatosan figyeli a forgalom intenzitását, és ehhez igazítja a lámpák működését. A környéken lakók és a tömegközlekedést használók már régóta szorgalmazták a csomópont biztonságosabb átételét. Felfüggesztett börtönbüntetést kérnek arra a nőre, aki valóságos, illegális hulladéklerakóvá változtatta a 60 közeli ingatlanát, közölte az ügyészség. A vádlott éveken át gyűjtötte a szemetet a házánál, ahol a kormányhivatal munkatársai 12 tonna építési hulladékot, tonnányi gumiabroncsokat és veszélyes azbesztet is találtak. Mivel az elkövető a hivatalos felszólítás ellenére sem takarította ki az udvart, a hatóságoknak kellett elszámítaniuk a felhalmozott nyomot. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki, náluk telepítenek majd automata mérőállomást, tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztály vezetőjétől.
2: Számunkra ez egy hatalmas segítség lesz, még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett. Most azért mérni is tudjuk majd ezeket a lokális jelenségeket.
1: És most néhány szó az időjárásról. Többször megnövekszik a felhőzet, elszórtan még ma is kialakulhatnak futózáporok, de jelentősebb mennyiségű csapadék már nem várható. A hőmérséklet Egerben 18 fokig emelkedik, éjjel 10 fokig hűl a levegő. Holnap már tovább melegszik, 22 fok lesz a csúcs. A következő napokban már a napsütésé lesz a főszerep, vasárnap már 27 fokot is elérhetjük, lassan nyáriasra fordul az időjárás.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 9 óra után mindig a sportvilágába látogatunk el, és a mai napon egy nagyon rövid foci hírrel készültem, a Chelseahez látogatunk el Londonba, és bizony-bizony változás van a kispadon, úgyhogy erről lesz szó. No meg a legjobb zenéket is hozom természetesen, és ők lesznek túlnyomó többségben. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, kezdünk Madonnával. Ez a Gimme Two It.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Véget érnek a találgatások a londoni kékek házatáján, ugyanis most a Chelseahez látogatunk el a mai sportrovatba. Hivatalos közleményében erősítette meg a csapat, hogy Xavi Alonso lesz a férfi labdarúgó csapat új vezetőedzője. A spanyol szakember 4 éves szerződést írt alá a klubbal, munkát pedig majd 2026. július 1-én kezdi majd meg a Stamford Bridge-en. A kékek teljesítménye ebben a szezonban elég hullámzó volt, bár a 2025-ös 26-os idényt még remekül kezdték. A gyenge eredmények után borítékolható volt a váltás, és bár az érdeklődésről már korábban is sokat lehetett hallani, a végső pecsét csak a vasárnapi bejelentéssel került a papírokra. Mit érdemes tudni az új mesterről? Xavi Alonso jelenlegi szezon első felében a Real Madrid kispadján ült, ahol sajnos a játékosok kezdték ki őt, ugyanis túl nagy rendet próbált rakni az öltözőben, és hát a sztárok ezt nem nagyon visélték el. Aztán a nagy áttörés neki korábban volt a Bayer Leverkusennél, innen ment a Real Madridba, ahol egy egészen elképesztő, veretlen szezon végén ünnepelhette a történelmi németi bajnoki címet, ahonnan a trónról letaszította a Bayern Münchent. A londoni együttes abban bízik most, a Chelsea, hogy a spanyol tréner képes lesz újra felépíteni a stabilitást és visszahozni a győztes mentalitást a csapathoz. Kíváncsian várom, hogy mindez sikerül-e tehát Xavi Alonsónak. Most a legjobb zenékkel folytatjuk, hogy megadják a löketet a kedd reggelünkhöz, legyen szó munkáról, vagy még csak ébregetésről. Mindenkinek szól most a Grease 2000, ezzel menjünk tovább itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Ellie és a Two Times, egy kicsit megdübrögtettük a 90-es évek klub falait, és most ezt magunk mögött hagyjuk, egy stílusváltás jön, és még az évtizedet is lecseréljük a 2000-es évekre, ugyanis jön egy olyan R&B-sztár, aki bizony-bizony korszakalkotó volt a maga korában. Egyrészt a zseniális hangjával, másrészt pedig a zseniális zenei ötleteivel. Akon érkezik, és egy olyan dal, aminek egyébként az eredetije egy 60-as évekbeli dalhoz kötődik, de most ő hozza el nekünk, ahogyan a 2000-es években megálmodta. Akon, Lowly, ezzel megyünk tovább itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 10 óra után pedig természetesen szólnak. A keddi munkaidő mellé a legjobb zenék, hogy kicsit feldobják a hangulatot az irodában, a kocsiban, vagy éppen bárhol, ahol a munkát végezzük. Segítségemre lesz ebbe például majd az NSYNC, az I Want Your Back-kel érkezik majd a csapat.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Lesz óvodatej a következő tanévben is. Kidőlt fák adtak munkát a Hevesvár megyei tűzoltóknak, védekezés a szőlőkabóca ellen. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Továbbra is biztosítja a város a gyermekek folyamatos tejellátását az egri óvodákban. Nemrég arról döntöttek, hogy a fenntartásukban lévő 16 intézményben több mint 1400 kisgyermek kap majd friss tejet hetente 3 alkalommal a 2026-27-es nevelési évben is. A programpartner szervezete most is egy megbízható helyi beszállító lesz. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés nem csak a kicsik egészséges fejlődését szolgálja, hanem a hazai gazdaságot is támogatja. Az egészséges életmódra nevelés és a minőségi helyi termékek fogyasztása kiemelt szerepet kap a város ifjúságvédelmi és oktatási stratégiájában, amit a mostani megállapodás is hűen tükröz, hangsúlyozták közleményükben. Hevesvár megye szerte adtak munkát a kidőlt fák és leszakadt ágak a tűzoltóknak a hétvégén. A 60-i bélapátfalvai, pétervásárai és gyöngyösi egységeknek Erdőtarcsától Mátronovákig kellett utakat felszabadítaniuk a láncfűrészekkel. Egerben a gyalogosokat veszélyeztető meglazult tetőcserepek miatt riasztották a szakembereket, számolt be róla a katasztrófa védelem. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ezek a hetek a legalkalmasabbak a fertőzött területek feltárására, a lárvák gyérítésére. A gazdáknak folyamatosan ellenőrizniük kell az ültetvényeket, hívta fel a figyelmet Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
2: A károsító helyzet alakulását a területi növényvédelmi szakemberek folyamatosan nyomon követik. Nagyon fontos, hogy a szőlőtulajdonosok is rendszeresen vizsgálják az ültetvényeket. Az amerikai szőlőkabóca kéreg alatt telelkált tojás alakban, május közepétől július elejéig kelnek ki. A tőkék alsó részén található hajtásokat kell megvizsgálni, jellemzően az alsó levelek fonákján vannak. Ültetvényenként több ponton összesen 100 véletlenszerűen kiválaszt ott levél fonáki oldalát érdemes megvizsgálni.
1: Egy eger melletti kékfrankos ültetvényben végzett vizsgálat arra is rámutatott, hogy az ernyő jellegű művelési területen nagyobb arányban teleltek át a tojások, mint ott, ahol áttértek a kordonkaros és rövidcsapos művelésre. Többször megnövekszik a felhőzet, elszórtan még ma is kialakulhatnak futózáporok, de jelentősebb mennyiségű csapadék már nem várható. A hőmérséklet Egerben 18 fokig emelkedik, éjjel 10 fokig hűl a levegő. Holnap már tovább melegszik, 22 fok lesz a csúcs. A következő napokban már a napsütésé lesz a főszerep, vasárnap már 27 fokot is elérhetjük, lassan nyáriasra fordul az időjárás.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, együtt töltjük a délelőtti munkaidőt. Na, hogy a legjobb zenékkel karöltve a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, május 19-e van, kedd, és természetesen nosztalgiázunk a 90-es évek és 2000-es évek világába. Ebbe az órába is itt lesz velem az NSYNC csapata az I Want Your Back-kel, a kezdés pedig a Crystal Waters-é, a Destination Calabria szól tőlük.
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

Best FM a legjobb zenék, szép napot kívánok mindenkinek. Május 19-e van kedd, a névnaposok az Ivók és a Milánok, a születésnaposok között pedig Oroszlán Szonyát, Kerekes Józsefet, Kovács Áront, Andrea Pirlót és Sam Smith-t köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van a Fair Play világnapja, és természetesen a legjobb zenéket hozom, hogy jól teljen a munkaidő. Egy nagyon pici franciázás következik, ugyanis a No Limits-el megyünk tovább most itt a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM a legjobb zenék, az NSYNC a csajok nagy kedvence volt, ez az I Want Your Back-kel. Egy rövid szünet következik, aztán folytatjuk azzal a DJ-vel, azzal az úriemberrel, akinek sikerült Bryan Adams-et rávenni egy duetre, méghozzá egy zseniális remixnek köszönhetően, amit a dalára készített. Most nem ezzel a dallal jön sikén, de a Love on the Run-t hozom tőle majd a rövid szünet után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk következnek, utána pedig természetesen hozom a legjobb zenéket, van még egy utolsó délelőtti óránk, amit együtt töltünk, és ebben az órában jön, ami még nem volt. Itt lesz például velem Eminem, a The Real Slim Shady tolja majd 11 óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kikerülték a szolgálati utat a kegyelmi ügyben, ez derült ki az aktánkból. Keresik az új James Bondot, sok napsütés várható ma, és csak néhol lehetnek kisebb esők. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy egyes aktáit. Magyar Péter miniszterelnök egy sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy jogilag ezt azért tehették meg, mert az érintett K. Endre könyvet írt a történetről. A kormányfő elmondta, hogy a dokumentumokból az derül ki, hogy az akkori igazságügyi miniszter Varga Judit nem támogatta azt, hogy K. Endre kegyelmet kapjon, ennek ellenére Novák Katalin volt köztársasági elnök, mégis kegyelmet adott neki. Ráadásul a szolgálati út megkerülésével egy nap alatt zárták le az ügyet. További részleteket egyelőre nem lehet tudni, ezért a miniszterelnök felszólította Súlyog Tamást, jelenlegi köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra az üggyel kapcsolatos elnöki hivatalban lévő dokumentumokat. Felfüggesztették a Nemzeti Kulturális Alap az NKA kifizetéseit. Erről beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán azt mondta, hogy átnézik a korábbi kifizetéseket és letiltják a jogszerűtlen utalásokat. Hozzátette azt is, hogy a bent ragadt pénzeket ezután ki fogják majd fizetni. A Nemzeti Kulturális Alap többek között művészeket, könyvtárakat, könyvkiadókat, fesztiválokat és zenei produkciókat támogat. Jól kereshetnek idén nyáron a diákok. Átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak azok, akik dolgozni mennek. Ez éves szinten 9%-os növekedés jelent, ez derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és a telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik, de fesztiválokon és vendéglátóhelyeken is jól járnak a fiatalok. Hivatalosan is keresik az új James Bondot. Az Amazon MGM filmstúdió megerősítette, hogy már zajlanak a meghallgatások Daniel Craig utódjának kiválasztására. Ő ugyanis az 5 évvel ezelőtti legutóbbi James Bond filmben búcsúzott a szereptől. A most készülő új alkotás egyébként már a 26. film lesz, és eddig 6 színész bújt bele a legendás 007-es ügynök bőrébe. Elsőként Sean Connery volt James Bond a filmvásznon, aztán Roger Moore-t, Timothy Dalton-t, Pierce Brosnan-t és Daniel Craig-et láthat brit titkos ügynökként. Kellemes tavaszi időnk lesz ma. Estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, bár helyenként lesznek gomoly felhők az égen, de csak néhol fordulhatnak elő gyenge záporok. A szél megélénkülhet, de nem lesz hűvös, 19-23 fok között alakul ma a hőmérséklet, éjszaka pedig 8-15 fok valószínű. Holnap is hasonló időben bízhatunk, sok napsütés várható, és csak a délutáni kora esti órákban lehetnek gyenge esők. Holnap ráadásul tovább melegszik a levegő, 21-25 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A délelőtti munkaidő legnehezebb órája jön, ugyanis ki kell bírni még ezt az egy órát ebédig, hogy ehessünk. Én már tűkön ülök, nagyon éhes vagyok, úgyhogy gyorsan mondok egy kis étvágy csillapítót, hogy mivel készültem ebben az órában. Itt lesz például velem a Soul to Soul, a Get Alive-val érkezik majd a csapat, de Gloria Estefan hangja is felcsendül, a Turn a Beat Around-ot hozza majd el.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: mondanám.
1: Best FM a legjobb zenék. A 90-es évekkel folytatjuk, mégis a 70-es évek diszkó világát, klub energiáját fogjuk egy kicsit átélni, méghozzá Gloria Estefánnak köszönhetően, és nagyon remélem a munka mellé is megadja az energiát a kis house-os elemekkel díszített dal. Jön a Turn a Beat Around és Gloria Estefán.

úgysem felelnél. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, a 90-es évek egyik gyerekcsapata, a Hands on Tesók zenét, ez volt az Mbapp. Szép napot kívánok mindenkinek a mai napon, május 19-e van, kedd, az Ivók és a Milánok a névnaposok, a születésnaposok között Oroszlán Szonyát, Kerekes Józsefet, Kovács Áront, Andrea Pirlót és Sam Smith-t köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként a Fair Play világnapja. Egy rövid szünet következik, aztán természetesen az óra végéig még hozom a legjobb zenéket. A szünet után itt lesz velem a Deja Vu, a Can't Stop-pal kezdek, én se tudok még megállni az óra végéig.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejt.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Learning to Let Go Heinz Gábor Bigától, és nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Majoros Rita érkezik, ővé a délután egészen este 6 óráig, ő hozza majd a legjobb zenéket, utána pedig majd mixben fognak szólni méghozzá Nightshift csapatának köszönhetően, és hogyha ked, akkor White Boy mellé érkezik Hangya, ami nem tesz mást, mint hogy funky zenék szólnak majd mixben az első 2 órában, ezt lehet majd élvezni este 6 órakor, én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy holnap találkozhatunk legközelebb majd itt reggel a Best FM-en. Mindenkinek kívánok szép délutánt, utoljára a Melody Maker-t indítom, ez a Money Monday with Hot.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Holnapig rendelkezhetünk az adónk 1+1%-áról, egyelőre nem támadja meg újra iránt az Egyesült Államok, sok napsütés várható ma is, 23 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Még több százezren nem rendelkeztek az adójuk 1+1%-áról, erre holnap éjfélig van még lehetőség. A határidő betartása pedig fontos, mert a késve küldött felajánlások érvénytelenek lesznek, erre hívta fel a figyelmet a NAV. Az adóhatóság azt közölte, hogy eddig már több mint 1 millióan ajánlották fel az adójuk 1+1%-át, amit a legkönnyebben online az ESJL felületén lehet megtenni. Tavaly több mint 1.800.000-en rendelkeztek az 1+1%-okról, így több mint 20 milliárd forinttal segít tették az egyházakat és a civil szervezeteket. Országszerte egyre több település csatlakozik a Vágatlan Május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy ebben a hónapban csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, ezt mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
2: Hagyunk magasabb növényzet foltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Ha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más fogak, sőt, madarak is beporzóként is funkcionálnak, mondjuk a kék cínege.
1: Krémmel töltött ostyákat mond ki a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Összesen 15 féle terméket vettek le a polcokról, mindegyik a Karamellcsokó Kft. Édessége, és az a gond velük, hogy határérték feletti glutént tartalmaznak. Ezért a hatóság arra kérte a gluténra érzékeny vásárlókat, hogy ne fogyasszanak ezekből a termékekből. Az érintett édességek listáját és fotóját a Népi oldalán lehet megnézni. Donald Trump elhalasztotta az újabb katonai támadást Irán ellen. Az amerikai elnök Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek kérésére tette ezt, erről írt a közösségi oldalán. A posztja szerint az arab szövetségeseknek az a véleménye, hogy egy olyan megállapodás készül, ami az Egyesült Államoknak és a Közel-Kelet minden államának elfogadható lesz, és amely magában foglalja azt, hogy Irán nem jut atomfegyverhez. Napos, többnyire száraz időben bízható ma, sok napsütés várható, és bár lesznek felhők az égen, de csak néhol számíthatunk gyenge esőkre. 19-23 fokot mutatnak a hőmérők, este pedig 8-15 fokig hűl majd a levegő. Holnap is hasonló idő vár ránk, sokat süt majd a nap, de a délutáni órákban lehetnek kisebb záporok. Holnap 21-25 fok között alakul majd a hőmérséklet. Most úgy tűnik, hogy egész héten ilyen időnk lesz, vagyis a napsütéses órákat bárhol megzavarhatják majd gyenge esők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes kedd délután kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Ámul dél, úgyhogy jöttem örömet fakasztani. Na jó, szimplán jó zenéket hozni ma délután, amivel egyszerűen csak jól érezzük magunkat. Jön mindjárt Kim Mazzell és a Young Heart Run Free, itt lesz majd Kelly Rowland is és a Work, úgyhogy ezzel kívánok jó munkát az éppen munkában lévőknek. Krisztina Aguilera pedig Ricky Martinnal indít.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, napsütéses vidám délutánt kívánok mindenkinek, és igazán jó hangulatot. Azoknak is természetesen, akik mondjuk ballábbal keltek fel, vagy ez nem feltétlen az ő napjuk, úgy érzik. Most egy kicsit nekem is ilyen volt a délelőtt, úgyhogy fogjunk össze, hallgassunk jó zenéket, hát ha attól egyébként jobb lesz a kedvünk. Nekem ez általában beválik, úgyhogy hozom majd a Nightcrawlers dalát, jön a Push the Feeling On, itt lesz Kelly Rowland és a Work, ha már dolgoznunk kell. Közlekedési információkat is hozok, napkérdését is, úgyhogy számíthatnak rám. Na meg Kim Mazelre, Young Hearts Run Free, The Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat azoknak, akik éppen úton vannak, mindenki vigyázzon magára és egymásra, ha pedig bárkinek útinfója van, megköszönöm, hogyha elküldi nekem vagy felhív. A számunk nem változott, 0620 55 55 155-ös. Az M0-ás autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé a 14-es kilométernél a Hárosi Duna hídon éppen karbantartás van, úgyhogy a belső sáv zárva is van. Az aktuális munkaterület mögött jelen pillanatban is 3 kilométeres a torlódás, vagy már ezt is meghaladta. 0620 55 55 155, még egyszer a számunk, ez az info is idejött, ha bárkinek van még, jöhet. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Mm-hmm.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Na gyerünk tovább, ez volt a New Level Empire és a Republic dala, a Valódi, a folytatásban friss híreket hallgatunk, mert mindjárt egy óra. Utána Király Viktor nyitja majd az órát, a következőt. Itt lesz a Solo.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A Sándor Palota átadja a kegyelmi ügyiratait a kormánynak, osztrák mozdonyokkal lesz pontosabb a MÁV, napos, enyhe, többnyire száraz időre számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Átadja a kormánynak a kegyelmi ügy iratait a Sándor Palota. A közleményükben azt írják, hogy hivatalos megkeresés esetén készek segíteni a dokumentumokkal. Magyar Péter miniszterelnök ma szólította Felsúlyog Tamás köztársasági elnököt arra, hogy hozzák nyilvánosságra a kegyelmi ügy aktáit, abból ugyanis kiderülhet, hogy Novák Katalin akkori köztársasági elnök miért adott kegyelmet K. Endrének annak ellenére, hogy Varga Judit akkori igazságügyi miniszter nem javasolta ezt. Az ezt bizonyító iratokat ma hozták nyilvánosságra. Már készül a MÁV a nyári szezonra. Májusban 6 darab vadonatúj Siemens Vectron mozdony érkezett a bérelt mozdonyflottába, így most már 45 ilyen mozdony húzza a vonatokat. Erről ír a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt posztja szerint ezek a mozdonyok eddig főleg a kelet-magyarországi IC-kkel közlekedtek, de nyáron a keszthelyi szerelvényeket segítik, ezáltal csökkenhetnek a késések a Balaton partján. Péntekig tartanak az írásbeli érettségik, ezen a héten még olaszból, franciából és spanyolból, valamint filozófiából és drámából vizsgáznak a diákok emelt és középszinten. Ezután június 1-től kezdődnek majd a szóbelik, először az emelt, majd a középszintűek, amelyek július 1-jéig tartanak. Az oktatási hivatal közlése szerint idén 1170 helyszínen több mint 148 ezren adnak számot a tudásukról. Idén is meghirdették az év balatoni háza pályázatot. Olyan épületeket keresnek, amelyek kortárs módon, mégis a balatoni tájhoz illeszkedve készültek. A pályázatra lakóházakkal, nyaralókkal és középületekkel is lehet nevezni, tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
2: Célja a minőségi építészet, illetve olyan példamutató épületeknek a bemutatása a nagy közönség számára, amik itt a Balaton régióban jó példával szolgálhatnak. Egyre több építész gondol úgy, hogy megméretteti az általa tervezett épületet, és a pályázatnak köszönhetően a nagy közönség megismerhet olyan épületeket, ami kevésbé került volna be a köztudatba, hogyha ez a pályázat nem létezik. Szeptember 1-jéig várjuk a pályázatokat.
1: Kellemes tavaszi időnk lesz ma. Estig az ország nagy részén sokat süt majd a nap, bár helyenként lesznek gomoly felhők az égen, de csak néhol fordulhatnak elő gyenge záporok. A szél megélénkülhet, de nem lesz hűvös, 19-23 fok között alakul ma a hőmérséklet, éjszaka pedig 8-15 fok valószínű. Holnap is hasonló időben bízhatunk, sok napsütés várható, és csak a délutáni kora esti órákban lehetnek gyenge esők. Holnap ráadásul tovább melegszik a levegő, 21-25 fokot mutathatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, kellemes keddet mindenkinek, Majoros Rita vagyok, na ebben az órában is isteni zenék jönnek, a mi kedvünkre tesznek. Például Estelle és Kanye West jön majd az American Boy, itt lesz Whitney Houston és a Step by Step, de jön a Salome de Bahia is, úgyhogy jöhet egy kis csípőtekerés és az outro lugár. Most Király Viktor indítja az órát.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Meg is hoztam a nap témáját, a nap kérdését. Ma beköltözünk, de nem is akárhogyan. Azt gondolom, elég sokan vagyunk azok, akik már költöztünk életünkben. Na de, akár legyen ez albérlet, legyen ez saját ház, saját lakás, teljesen mindegy. Mi volt a legbizarabb, vagy legviccesebb, vagy akár legmegdöbbentőbb sztori, ami az előző lakókkal történt? Mit vittek el, ami mondjuk indokolatlan volt, mi az, amit ott hagytak, amit mondjuk nagyon nem kellett volna, milyen állapotok fogadtak minket, stb. 0620-55-55-155. Ide jöhetnek ezek a történetek. És ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is. Oda is várom őket, hogyha valaki egy kicsit hosszabban üzenné meg, de nyugodtan fel is hívhatnak, úgyhogy jöhetnek az igazán vicces, vagy megdöbbentő, vagy akár tényleg nagyon háporszongató történetek is. Mellé pedig isteni zenék a folytatásban, úgyhogy Whitney Houston énekel mindjárt egy nagyot. Előtte még Estelle jön, és Kanye West, és az American Boy, itt a Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M0-es autót keleti szektorából kaptam egy infót, hogy gyár közelében szalagkorlátot javítanak. 34-es kilométernél zárva a belső sáv, és legalább 3 kilométeres a torlódás. Az M1-esen Budapest felé burkolati jeleket festenek Biatorbágy környékén, a 18-as kilométernél csak egy sáv járható. Az M7-esen Letenye felé Zamárdi környékén pedig baleset történt. Az autópálya érintett oldalát le is zárták. A rendőrség a 112-es kilométernél a Zamárdi felső Szántód Siófok nyugat csomópontban letereli az autókat. Visszatérni a 114-es kilométernél a Balatonendréd Tab Zamárdi csomópontban lehet. 0620 55 55 155, ide pedig lehet hírni, hogyha bárkinek útinfója van, de nyugodtan hívjanak is, hogyha úgy könnyebb. Nagyon köszönöm, jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt ennek az órának is vége, pár perc múlva délután 2 óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán Britney Spears-el indulunk. És jön majd a kompakt diszkó is a hősökkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még több millióan nem adták le az adóbevallásukat, depressziós az egyetemisták többsége, egész héten napos időnk lesz, de gyenge esők bárhol lehetnek. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Sokan hagyják az utolsó pillanatra az adóbevallásukat. Holnap éjfélkor jár le a határidő, ennek ellenére eddig 2 millió 200 ezer bevallás érkezett, pedig a NAV több mint 5 millió 600 ezer tervezetet készített el, amelyeket elég csak ellenőrizni és véglegesíteni. Az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek viszont át kell nézniük, ki kell egészíteniük és be is kell adniuk a bevallásukat. Az évközben nem igényelt adókedvezményeket is most lehet kérni, a tartozásokat is most kell kifizetni, és az 1+1%-okról is holnap éjfélig lehet nyilatkozni. Jól kereshetnek idén-nyáron a diákok. Átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak azok, akik dolgozni mennek. Ez éves szinten 9%-os növekedés jelent, ez derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és a telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik, de fesztiválokon és vendéglátóhelyeken is jól járnak a fiatalok. Nincsenek jól az egyetemisták és főiskolások, 40%-uk küzd depresszióra utaló tünetekkel, és ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról, ez derült ki egy friss magyar tanulmányból. Eszerint a fiatalok a szorongásuk enyhítésére gyakran használják a közösségi médiát, pedig az tovább súlyosbíthatja a problémáikat, azért mert ők annak a generációnak a tagjai, akiknek a személyiség fejlődését már egészen fiatal korukban is befolyásolták a közösségi oldalak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is bekapcsolódik az országos gidamentési akcióba, vagyis az első kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel a mezőkön rejtőzködő őzgidákat és fészekaljakat. Ezt mondta rádiónak Bleier Norbert tájegységi fővadász, a Kamara erdő- és vadgazdálkodási osztályelnöke.
2: A tavaszi kaszálások időszaka egybeesik az őzgidák születésének időszakával. Életének első 2-3 hetében, ha veszélyt észlel, lelapul. A hőkamerás drón segítségével a területet felmérjük, és onnan kimentjük a gidát. Azt is meg lehet tenni, hogy körbe kasszálják, kihagyják azokat a részeket, ahol a gida található.
1: Napos, többnyire száraz időben bízható ma, sok napsütés várható, és bár lesznek felhők az égen, de csak néhol számíthatunk gyenge esőkre. 19-23 fokot mutatnak a hőmérők, este pedig 8-15 fokig hűl majd a levegő. Holnap is hasonló idő vár ránk, sokat süt majd a nap, de a délutáni órákban lehetnek kisebb záporok. Holnap 21-25 fok között alakul majd a hőmérséklet. Most úgy tűnik, hogy egész héten ilyen időnk lesz, vagyis a napsütéses órákat bárhol megzavarhatják majd gyenge esők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra is elmúlt lassan 4 perccel, megy tovább a jó hangulatú délutáni Majoros Rita vagyok. Hamarosan pedig Sonic jön, és a Skyna, meg a Red Hot Chili Peppers, és az Other Side. Én egy sütit szeretnék, legszívesebben valami jó csokisat, de nem, 2 napja tart a diéta, úgyhogy még erős vagyok. Úgyhogy inkább táncolok Britney Spears dalára itt a Gimme More, szép napot!
0: Be

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése, jobban mondva inkább témája az, hogy költözésnél kinek mi volt a legmegdöbbentőbb, legbizarabb vagy legnevetségesebb dolog az előző tulajjal vagy az előző bérlővel, hogyha a bérletről van szó. Mi az, amit ott hagyott, mi az, amit indokolatlanul magával vitt, stb. Na nézzük, mit ír Robi. A beköltözés után az albérletbe kiderült, hogy a gardrob hátfala mögött van egy egész minibár, mindenféle poharakkal, viszkis üvegekkel, üresek voltak egyébként, mint egy igazi titkos James Bond szekrény. Van azért ebben némi, nem is tudom, félelmetes faktor. Tomi is írta, az előző lakó magával vitte a konnektorokat, nem viccelek, a falban csak lyukak maradtak. Nem igazán értettük miért, főként, hogy albérletről van szó. De ha már leszerelés, Zoli is írt, hogy náluk az előző bérlő mindent ott hagyott, kivéve az ajtó kilincseket, azokat valamiért leszerelte és elvitte, de ezen kívül tényleg bútort, mindenféle konyhai eszközt ott hagyott, csak valahogy a kilincseket vitte el. Néha jó lenne ezeket megkérdezni. 0620-55-55-155 jöhetnek ide a hasonló sztorik, vagy hogyha valaki megmerte ezeket kérdezni és kapott is rá választ, mindenképpen érdekel. A jó zenék pedig a folytatásban is itt vannak, hiszen jön a Red Hot Chili Peppers és az Other Side, előtte még a Crystal Waters-szel megy tovább a nap. Remélem, hogy jól mulatnak.

0: Best FM a legjobb zenék, szép délutánt kívánok a folytatásban is mindenkinek, az úton lévőknek pedig szerencsés utat, tudják, mindenkit hazavárnak, úgyhogy legyünk óvatosak. Infót kaptam a Gyáli úti felüljáróról, hogy a Fék utcai kereszteződés előtt baleset történt, és egy kisebb dugó is kialakult, úgyhogy a Budapesten autózók erre figyeljenek. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek információja van az utakról, megköszönöm, hogyha megírja. Még azt kaptam, hogy az M0-ás autóút keleti szektorán, gyár közelében továbbra is szalagkorlátot javítanak a 34-es kilométernél. A korlátozás megszűnt, de a torlódás csak lassan oszlik fel. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom az útinfókat továbbra is. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tideni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Hangos jelzőlámpa lesz az egyik forgalmas Egri zebránál. Tonna számra gyűjtötte a hulladékot az udvarán, vádat emeltek ellene, bővül az önkéntes meteorológiai hálózat. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Új jelzőlámpás gyalogátkelőhely létesül Egerben a Barkóczi utca 7 szám előtt, a buszpályaudvar melletti áruház közvetlen közelében. A beruházás a város tájékoztatása szerint augusztus végére készül el, és jelentősen növeli majd a gyalogosok biztonságát az egyik legforgalmasabb belvárosi útszakaszon. A fejlesztés különlegessége, hogy egy speciális, úgynevezett beszélő jelzőlámpát is telepítenek a helyszínre, ami hangjelzéssel segíti a vakok és gyengénlátók közlekedését. A modern rendszer részét képezi egy járműérzékelő Doppler radar is, ami folyamatosan figyeli a forgalom intenzitását, és ehhez igazítja a lámpák működését. A környéken lakók és a tömegközlekedést használók már régóta szorgalmazták a csomópont biztonságosabb átételét. Felfüggesztett börtönbüntetést kérnek arra a nőre, aki valóságos, illegális hulladéklerakóvá változtatta a 60 közeli ingatlanát, közölte az ügyészség. A vádlott éveken át gyűjtötte a szemetet a házánál, ahol a kormányhivatal munkatársai 12 tonna építési hulladékot, tonnányi gumiabroncsokat és veszélyes azbesztet is találtak. Mivel az elkövető a hivatalos felszólítás ellenére sem takarította ki az udvart, a hatóságoknak kellett elszállítaniuk a felhalmozott nyomot. Rengetegen segítenének a meteorológusoknak, minden várakozást felülmúlt az érdeklődés a Hungaromet önkéntes meteorológiai hálózata iránt. A több mint 4500 jelentkezőből 1500-at választanak ki, náluk telepítenek majd automata mérőállomást. Tudtuk meg Simon Gergőtől, az előrejelzési szolgáltató osztály vezetőjétől.
3: Számunkra ez egy hatalmas segítség lesz, még jobban meg tudjuk majd érteni, illetve mérni és vizsgálni a lokális folyamatokat. Például az elmúlt időszakban ugye voltak záporok, zivatarok, most még jobb képet kapunk arról, hogy ezek merre haladnak, mennyi csapadékot adnak, milyen széllökéseket produkálnak, ugyanis ezeknél az időjárási eseményeknél gyakran volt olyan, hogy nem volt ott hivatalos mérőállomásunk, csak becsülni tudtuk a radar alapján mondjuk, hogy mennyi esett. Most azért mérni is tudjuk majd ezeket a lokális jelenségeket.
2: És most néhány szó az időjárásról. Egyre több felé kisüt a nap, már csak helyenként fordulhat elő futózápor Eger környékén. 18 foknál ma nem mérhetünk itt melegebbet, de a következő napokban egyre magasabb hőmérsékleteket érünk el. Vasárnap már 27 fok lesz a csúcs. Időnként még megélénkül a szél, de a csapadékos időszak véget ér, és legfeljebb nyári záporok, zivatarok szakítják meg a derült időszakokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Nagyon kellemes kedd délutánt mindenkinek, pontosan 3 óra van, én pedig Rolicek Judit vagyok. 18 fokot mutatnak a hőmérők itt Egerben, és a délelőtthöz képest fele annyi felhő sincs már az égbolton. Hozom a részleteket, időjárás, köszöntjük az ünnepelteket, mellé a dalok, itt van elsőként az Outkast.
0: 100,7 Best FM.

15 óra 20 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. 19-20 fokot mutatnak a hőmérők jelenleg itt Egerben. Emelkedett egy picit, köszönhető ez talán annak, hogy egyre kevesebb felhő van az égbolton, és több a napsütés. Mondtak a mai napra futó záporokat, zivatarokat, ilyen van az országban, több helyen is jelen pillanatban is. Budapest déli kerületeiben fordul elő kisebb csapadék, nagyon nagy különbségeket nem hoz ez sem, tehát rövid ideig tart, nem hűti le a levegőt, 18 és 24 fok között van a hőmérséklet most Magyarországon, és akkor még mindig nem beszélgetünk itt a barlangokban mérhető és pincékben mérhető hőfokokról, sőt kékestetőről sem. A mai nap folyamán van még esély arra, hogy futószápor zivatar kialakul, de ahogy most nézem én az égboltot, szép kis fehér felhőkkel, azért délelőtt voltak itt elég csúnya felhők az égbolton, ezek is megszűntek, és akkor hozza a napsütést magával ez a csodaszép idő. Ez majd holnap, szerdán. Szerdán viszont már ha napsütés, akkor ezzel párhuzamosan UV-sugárzás is. Arra kérek mindenkit, hogyha azt tervezik, és mondjuk szabadságon lesznek holnap, hogy valami kis vízparti, kis strandos elfoglaltsággal szeretnék elütni a napot, akkor azért a napozással csak óvatosan, és kenjék magukat. Nincs semmilyen vészjelzés itt nálunk Egerben, a környéken, Hevesvár megyében, sőt, hogyha a Tisza tóra pillantunk egy kicsit, mert mondtam, hogy itt vannak már a tavi viharjelzések, akkor most még ott sincs semmilyen jelzés. Mondjuk egyetlen egy helyen van, az a Velencei tónál, picit megélénkült a szél az ország közepén. Fronthatással sem kell számolni, viszont az orvos meteorológia azért felsorol több olyan problémát is, ami jelentkezhet. Itt egyre több napsütés, csökkenő csapadékhajlam, alacsony légszennyezettség, ez mind-mind pozitív, viszont nagyon magas a páratartalom, ami miatt megnehezül sokaknál a légzés, fokozott terhelést róhat a keringési rendszerre. Fejfájás is előfordulhat a mai nap folyamán. Nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, addig is síme a dalok. Itt a Gangsta's Paradise, itt van Coolio a Best.

0: 15 óra 38 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Május 19-e van, kedd. Isten éltes az ünnepelteket, hogy kik ünnepelnek. Ma névnap, kis kedvencek névnapjai, születésnaposok. Ez következik most. Nagyon figyeljenek, biztos lesz ismerős. Már csak azért is, mert innen Egerből és a környékből szoktam gyűjteni az ünnepeltek neveit. És akkor kezdjük azzal, hogy miről híres a mai nap. Ma van a Fair Play világnapja, ezt 2024 óta tartják. A forrásvizek napja is május 19-e, és a férfi nap itt Magyarországon. Ne keverjük össze, mert a nemzetközi férfi nap az november 19-én van. Szerintem azért férfi nap a mai, mert hogy az ivók ünneplik a névnapjukat, pedig az ivó név nem is azt jelenti, hogy inni, vagy kortyolgatni, vagy bármi hasonló. Egy germán eredetű férfi név. A női párja az Ivón, a szláv nyelvekben az Ivó, az Iván beceneve, és a jelentése tiszafa. A feladatuk a küzdés és a harcolás. A kérdés csak az, hogy kiért és miért teszik mindezt. Érezni akarják, hogy van hatalmuk, hogy valószínű, hogy ez csak akkor jöhet össze, hogyha másokért tesznek is. Lehetőségük van mások fölött uralkodni, de azért meg kell tanulniuk ezt, hogy hogyan kell kezelni. Az ivókról mondja ezt a számmisztika nevük elemzése után, és itt vannak a milánok, mert hogy őket is megtaláljuk a naptárban, mint fő névnaposok. Szláv eredetű férfi név, a jelentése kedves. A lelki mélységet keresik a milánok, mindent tudni és megismerni akarnak az életük során. Ezért is lesz a feladatuk a dolgok mélyére nézni, mindent érzelmileg közelítenek meg, gyakran elköteleződnek. A milánokról mondja ezt a számmisztika a nevük elemzése után. Ma ünnepelnek még Alvin, Bernarda, Bernardina, Buda, Celestin, Celestina, Dukász, Emiliana, Ivón, Káldor, Milton, Tuzson és Vulkán nevű kedves hallgatóink is. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. A kutyusok közül a Lencsi, a Cseleste és a Foxy nevűek a mai nap névnaposai. A cicák közül ugyancsak a Cseleste és a Lencsi nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörősek, házi cukikák, nyuszikák, deguk közül pedig a Tantusz és a Tangó nevűek a mai nap névnaposai. Nagyon jó egészséget nekik is. És jöjjenek most a születésnaposok. Vajon mi jellemző azokra a bikákra, akik május 19-én születtek? Az erényeik, hogy nagyon rálisak. A hibáik, hogy túl frusztráltak. Többször is érezni rajtuk. Az egészségi állapotuknál azt írja a nagykönyv, hogy pánikbetegség, amely talántán kínoszhatja őket, bár ne így legyen. Hivatás munka résznél pedig az áll, hogy nagyon jók színésznek, színésznőnek. A vállalkozói szféra tökéletes választás lehet, de mindenféleképpen legyen meg az irányító szerep, mert a mai nap szülöttei remek irányítók, és ezt el is fogadja a környezete. És akkor jöjjenek név szerint a születésnaposok. Józsa Edvint Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, nagyon boldog születésnapot neked, remélem, hogy benzingőzös. Ma van Boldi Tamásnak is a születésnapja, nagyon jó egészséget. Kalic Gabriella is a mai napon látta meg a napvilágot, Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Szabó Noéminek is nagy-nagy pusszantás, nagy ölelés, mert ő is ma ünnepli a születésnapját. Ma van Barta Péternek is a születésnapja, nagyon jó egészséget. Antal Katát is Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, ő is május 19-ei. Ma van Bihari Kálai Beatrixnek is a születésnapja, tudom nem Egerben él már, de remélem, hogy azért így eljut hozzá az információ, és Szucsik Tamás is május 19-ei. Isten éltesse őt is nagyon-nagyon sokáig. Dalok, újból jön a Simple Red itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik, nyílik egy újabb kiállítás az Agria Park közösségi tér galériájában Szabadon címmel. A kiállítás délután 4 órakor nyílik meg. A megnyitón ott lesz Kálmán Péter, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola, alapfokú művészeti iskola és 2 éves technikumi intézményegység vezetője. Közreműködnek Simon Amira, ének, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem alapfokú művészeti iskola modern táncosai, és a moderátor Teleki Klára művészetpártoló lesz. Mindenkit várnak szeretettel. A képzőművészet szakos diákok bemutató tárlatának megnyitóján az Agria Park galériájában. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Megkezdték a mezőgazdasági területek ellenőrzését, befejeződött az MB2-es röplabda szezon, illegális gyümölcsárusokra vadásznak a fogyasztóvédők. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Idén is elindítja a külterületi termőföldek ellenőrzését a Hevesvár megyei kormányhivatal földhivatali főosztálya. A szakemberek a következő időszakban számos település, köztük Egerszalók, Füzesabony, Abasár és Tiszanána határában vizsgálják majd, hogy a gazdák eleget tesznek-e a kötelező hasznosítási és gyommentesítési előírásoknak. A határszemlék fókuszában az engedély nélküli terület használat felderítése és a parlagfű elleni védekezés áll. A földhasználóknak jogszabályi kötelességük megakadályozni a gyomnövény virágzását, ennek elmulasztása ugyanis súlyos növényvédelmi bírságot vagy közérdekű védekezést vonhat maga után. A kormányhivatal arra figyelmezteti közleményében az érintetteket, hogy a gondozatlan földek után kiszabható szankció összege az aranykorona értéktől függ, de minimálisan 50 ezer forint. A hatóság hangsúlyozta, hogy a területek időben történő rendbetétele nem csak a mezőgazdaság érdeke, hanem az allergiás megbetegedések megelőzése miatt is kiemelten fontos. Lezárult a röplabda MB2-es szezonja, ahol a Hevesvár megyei együttesek felemás eredményekkel búcsúztak. A férfiaknál a gyöngyösi RSE magabiztos játékkal győzte le a pogányok adémistákat, megszerezve ezzel a 7. helyet, míg az Eszterházy SC a 6. pozícióban zárt. A női mezőnyben az Egri VSI hazai pályán kapott ki a Delta Tigrisektől, így a bajnokság utolsó 12. helyén fejezte be a pontvadászatot, foglalta össze a Vármegyei Napilap. Folyamatosan vadásznak az illegális gyümölcsárusokra a fogyasztóvédők. A cél, hogy a szabályosan működő őstermelők, kereskedők és piaci árusok ne kerüljenek versenyhátrányba, mondta el rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Legálisan eladható akkor egy gyümölcs, hogyha az arra jogosult kereskedő árusítja, továbbá a gyümölcs vagy zöldség nyomon követhetősége igazolt, tehát amikor ő tudja a dokumentumokkal igazolni, hogy honnan szerezte azt a terméket, legális úton szerezte természetesen, illetve hogy azokat az élelmiszer biztonsági és higiéniai szabályokat betartották, amik a termék az élelmiszer kezelésére, hűtésére, tárolására vonatkozik. És emellett természetesen nagyon fontos a tájékoztatási kötelezettség.
3: És most néhány szó az időjárásról. Egyre több felé kisüt a nap, már csak helyenként fordulhat elő futózápor Eger környékén. 18 foknál ma nem mérhetünk itt melegebbet, de a következő napokban egyre magasabb hőmérsékleteket érünk el. Vasárnap már 27 fok lesz a csúcs. Időnként még megélénkül a szél, de a csapadékos időszak véget ér, és legfeljebb nyári záporok, zivatarok szakítják meg a derült időszakokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes napot, balesetmenteset mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Ákos telefonált, és azt mondja, hogy olyan, mintha egy drón lenne a K2-es fölött és cirkálna. Igen, drónról is szokták figyelni a forgalmat, csak óvatosan mindenkinek. Jön a Revolution in Paradise.
0: 100,7 Best FM.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztokat.

0: egész hét Best FM.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

16 óra 23 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Elindultak a gyerkőcök is hazafelé az iskolából. Valaki igen, most nézi meg a telefonját és nyomkod. Zebrákon is úgy szoktak általában átmenni. Hívjanak, írjanak, ha bármi van. Eger útjain, a környék útjain. Ricky Martin és Mia itt a Besten.

0: 16 óra 37 perc van, 100,7. Best FM a legjobb zenék a vonalban. Itt van velünk Autómentős Ferike, aki hozza a híreket Eger útjairól, a környék útjairól, mi történt velünk a mai napon. Ferikém, szia!
1: Szia, Lúzi, sziasztok! Mit fogok mondani, mi?
0: Azért várom, hogy mit fogsz mondani, igen, mert az lett volna, hogy mi történik Eger útjain, és ez lett, itt, ott vettem egy levegőt, és azt akartam mondani, hogy mi fog történni, de mondom, azért ezt a jós tehetségedet, ezt még gyakorlod, ez nem igazán megy még, úgyhogy a múltba tekintünk.
1: Kérdésében mai nap folyamán csenyugalom békesség eddig, hála Istennek nem tudok balesetről beszámolni, kis fejtörés szokott okozni mindenkinek a Szalóki úton, a jó kis szerpenténen a rézsüt takarítják, szedik ki, igazítják az új útburkolathoz, és nem mindenki tudja értelmezni, hogy a jelző őr az most éppen mit szeretne mutatni, hogy állj meg, gyere tovább. Nagyon egyszerű, hogy a rendőrök is veled szembe állnak arca veled szembe, akkor az általában azt jelenti, hogy álljál meg, amikor fél oldalasan áll neked, akkor mehetsz tovább nyugodtan, ettől nem kell megijedni, de elég határozott karjelzésekkel szokták a fiúk mutatni azt, hogy mit kell csinálni. Amikor már rázza az ötlét, akkor valószínűleg azért van, mert nem azt csinálod, amit ő jelez neked. Nem kell szidni, nem kell anyukáját emlegetni, azért vannak ott, hogy az utat szépen tudják csinálni, és ezzel biztosítják a járművek forgalmát. Amúgy ennyi van.
0: Sok helyen találkoztam én is olyanokkal, akik járdaszegélyt alakítanak ki, tehát ők is ott vannak az úton, jön egy busz, másik oldalon is busz, azért őrájuk is érdemes odafigyelni, mert nem semmi ott az út és a járda között dolgozni napokon keresztül. Ferikém, kaptunk Ákostól egy információt, hogy ő neki úgy tűnik, mintha lenne egy drón a K2-es fölött, és hogyha ez rendőrségi drón például, akkor ez mindent lát?
1: Van egy rossz hírem, azt is látja, amit nem akarunk. Úgy mondom nektek, hogy a hatóság drónjai nagyon jó kamerával vannak felszerelve, és látja, hogy be vagy-e kötve, látja, hogy telefonálsz-e. Sokan azt szokták mondani, hogy de nem kézben tartva telefonálok, mert mit tudom, rátámasztom a fülemet a vállamra, a kettő közé beteszem a telefont, és úgy telefonálok, vagy éppen, mintha pizzát ennék, így tartom magam előtt a telefont, és úgy beszélek bele, és akkor nem vonja el a figyelmem, mindenféle ilyen dolgokat szoktak kamúzni az emberek, teljesen mindegy, kézben tartva telefonáltunk, és nagyon gyönyörűen látjam, hogy én egyszer-kétszer belelestem ebbe a drónba, hogy drónkéből hogy miket lát, mindent is lát, még szinte azt is, amit nem akarunk, illetve nagyon nagy a bírság is érte, hogyha valaki netalántán nem akarja elismerni, azzal sincs semmi gond, nagyon kedvesek, aranyosak a rendőr bácsik, és akkor megmutatják a videó felvételt, hogy elejétől végig, amikor mint kiszúrták az autódat, és végig videózták, hogy te hogy közlekedsz, be vagy kötve, nem vagy bekötve, gyorsan mész, mindent végig mutatnak, ne nagyon ellenkezünk. Ha ők már kiintenek, hogy ezt látta a drón, higgyük el, tényleg azt látta a drón.
0: Tehát nem ilyen 80-as évekbeli VHS felvételek a videó, hanem rendes élesen ki lehet nagyítani. Ilyen milliméter nagyságúra az ember.
1: Igen. Jó, oké. Okay. És igen, nagyon jó képet tud csinálni, szóval jó videós.
0: Azt tudom javasolni, hogy mosolyogjunk, mert lehet, hogy éppen jó kép készül közben róla. Ja, és tartsuk be a megfelelő sebességkorlátokat, ez is fontos. Ferikém, nagyon szépen igen. Köszönjük az infót, holnap beszélünk délután, jó?
1: Kellemes napot, balesetmentes közlekedés, sziasztok!
0: 0620-355-6555-ös, hogyha információjuk van. Jön a Kosén itt a Besten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik, jön a Fülemülék éjszakája. Pénteken, május 22-én este 7 órától 9 óráig minden természetszerető érdeklődőt várnak szeretettel. A Fülemülék éjszakája programsorozat keretében 6 rendezvényt is szervez a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki helyi csoportja. Az első az pénteken lesz, Pálfi Andrea Anna vezetésével. Egy könnyű séta a természetben, a természet hangjai, főszerepben a fülemüle és más madarak, és egy nagyon kellemes társaság. Akit érdekel az esemény, 18 óra 50 perckor van a találkozó pénteken az Egri Polgári Lövészegylet lőterén itt Egerben. Ez a Fülemülék éjszakája 2026. Programajánlót hallottak, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Lesz óvodatej a következő tanévben is. Kidőlt fák adtak munkát a Hevesvár megyei tűzoltóknak. Védekezés a szőlőkabóca ellen. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok, ezek a Best FM hírei. Továbbra is biztosítja a város a gyermekek folyamatos tej ellátását az egri óvodákban. Nemrég arról döntöttek, hogy a fenntartásukban lévő 16 intézményben több mint 1400 kisgyermek kap majd friss tejet hetente 3 alkalommal a 2026-27-es nevelési évben is. A programpartner szervezete most is egy megbízható helyi beszállító lesz. A városvezetés hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés nem csak a kicsik egészséges fejlődését szolgálja, hanem a hazai gazdaságot is támogatja. Az egészséges életmódra nevelés és a minőségi helyi termékek fogyasztása kiemelt szerepet kap a város ifjúságvédelmi és oktatási stratégiájában, amit a mostani megállapodás is hűen tükröz, hangsúlyozták közleményükben. Hevesvár megye szerte adtak munkát a kidőlt fák és leszakadt ágok a tűzoltóknak a hétvégén. A 60-i bélapátfalvai, pétervásárai és gyöngyösi egységeknek Erdőtarcsától Mátrumovákig kellett utakat felszabadítaniuk a láncfűrészekkel. Egerben a gyalogosokat veszélyeztető meglazult tetőcserepek miatt riasztották a szakembereket, számolt be róla a katasztrófa védelem. Fontos időszak kezdődik az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésben. Ezek a hetek a legalkalmasabbak a fertőzött területek feltárására, a lárvák gyérítésére. A gazdáknak folyamatosan ellenőrizniük kell az ültetvényeket, hívta fel a figyelmet Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
3: A károsító helyzet alakulását a területi növényvédelmi szakemberek folyamatosan nyomon követik. Nagyon fontos, hogy a szőlőtulajdonosok is rendszeresen vizsgálják az ültetvényeket. Az amerikai szőlőkabóca kéreg alatt telel át tojás alakban, május közepétől július elejéig kelnek ki. A tőkék alsó részén található hajtásokat kell megvizsgálni, jellemzően az alsó levelek fonákján vannak. Ültetvényenként több ponton összesen 100 véletlenszerűen kiválasztott levél fonáki oldalát érdemes megvizsgálni.
2: Egy Eger melletti kékfrankos ültetvényben végzett vizsgálat arra is rámutatott, hogy az ernyő jellegű művelési területen nagyobb arányban teleltek át a tojások, mint ott, ahol áttértek a kordonkaros és rövidcsapos művelésre. Egyre több felé kisüt a nap, már csak helyenként fordulhat elő futózápor Eger környékén. 18 foknál ma nem mérhetünk itt melegebbet, de a következő napokban egyre magasabb hőmérsékleteket érünk el. Vasárnap már 27 fok lesz a csúcs. Időnként még megélénkül a szél, de a csapadékos időszak véget ér, és legfeljebb nyári záporok, zivatarok szakítják meg a derült időszakokat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes napot mindenkinek, Roli Csek Judit vagyok. Hogyha minden igaz, holnap átlépjük majd a 20 fokot, a csúcshőmérséklet, jelen pillanatban is még mindig 20 fok van itt Egerben. Jön a Back to Black, elsőként pedig íme Justin Timberlake és a Señorita, itt a Besten.
0: 100,7 Best FM.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Biztonságosabbá válik az egyik legforgalmasabb gyalogátkelő hely itt Tegerben. A tervek szerint augusztus végére készül el a Barkóczi utca 7-es szám előtti, ott a buszpálya udvar környéki gyalogátkelő hely, amely jelzőlámpás lesz. A fejlesztés részeként egy úgynevezett beszélő jelzőlámpát is telepítenek, amely hangjelzéssel segíti a vakok és gyengén látók biztonságos közlekedését. A rendszer külön jármű érzékelő Doppler radart is kap, amely figyeli a forgalom intenzitását, így még biztonságosabbá és korszerűbbé válhat az átkelés, olvasható Wagner Ákos polgármester úr oldalán. Nem sokára jövünk Autómentős Ferikével, ha bármilyen információjuk van az utakról, 0620-355-6555-ös írjanak. Itt van a Maroon 5 a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zené. Kezdődik a Night Shift, ma este funky dalokat hallunk 2 órán keresztül. Ez az a műsor, ami minden este szól, 6 és 8 óra között 2 DJ-vel, 2x1 óra mixben. Az első órában White Boy-jal, a másodikban pedig Hangya lesz itt velünk. Én pedig búcsúzom, az elmúlt 3 órában Rolicek Juditot hallották.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon 2 nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Meghalt Scherer Péter színművész. A visegrádi együttműködés felélesztéséről beszélt a kormányfő Krakkóban. Sok település csatlakozott a vágatlan májushoz. Villányi Eszter vagyok. Elhunyt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Halálhírét a Nézőművészeti Kft. Tette közzé közösségi oldalán. Scherer Pétert Jancsó Miklós filmjei mellett olyan alkotásokban is láthattuk, mint a Kontroll, az Argó, a Made in Hungária vagy a Papírkutyák. A színészkedés mellett rendezett, tanított, íróként és dramaturgként is tevékenykedett. 2020-ban Karinti gyűrűvel díjazták. Scherer Péter 64 évet élt. Lengyelországba látogatott a miniszterelnök, ez Magyar Péter első külföldi útja kormányfőként. Krakkóban újságírói kérdésekre a visegrádi együttműködés felélesztéséről és erősebb tételéről beszélt, melynek alapja az élő és erős lengyel-magyar kapcsolat lehet. A miniszterelnök elmondta, a delegációja ismerkedő látogatásra érkezett több miniszterrel. Konkrét ügyekben is lefektetnék az együttműködés alapjait, mint az infrastruktúra, a kultúra és az agrárium, de a két ország honvédelmi miniszterei is tárgyalnak. Országszerte egyre több település csatlakozik a Vágatlan Május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy ebben a hónapban csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvivője.
2: Hagyunk magasabb növényzet voltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Hogyha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más rovarok, sőt, madarak is beporzóként és funkcionálnak, mondjuk a kék cínege.
1: Több városban is rossz a levegő minősége. Szombathelyen, Ajkán, Kaposváron, Tökölön és Sarródon is kifogásolt kategóriában van a légszennyezettség mértéke, derült ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb méréseiből. A szakértők szerint a következő napokban nem várható jelentősebb változás az időjárásban, ezért arra kérték az érintett városokban élő légzőszervi betegeket, hogy töltsenek kevesebb időt a szabadban. Nagyrészt derült idő lesz, a szél mérsékelt marad, csak északkeleten lehetnek élénkebb lökések. Éjszakára 5 és 12 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Délutántól fordulhat elő elvétve zápor, zivatar, főként a középső tájakon. 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. A hét második felében tovább melegszik az idő, de záporok, zivatarok azért lehetnek, hétvégére már 28 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Egy nagyon fontos szolgálati közleménnyel kell kezdenem a mai napot. Kedves Bodza, boldog szülinapot. És tudom, hogy nagyon jól néz ki a bónis szivárványos torta, de nem kell ma megenni az egészet. Jó, maradjon holnapra is. 6-5-ig én White Boy, 7-től DJ Hangya, lemez játszok mögött, hiszen kedv van. 6 után járunk pár perccel, úgyhogy mostantól funky, 120 percen át, ez van a Night Shift.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Keddenként pedig kizárólag a legjobb funky mixek szólnak 120 percen át megállás nélkül. Velem White Boy az első hangjával a második órában, és hogyha valaki a korábbi mixeimről lemaradt volna, és szeretne pótolni, akkor mixcloud.com/DJ White Boy ezen a profilomon megtehet, és persze olvasgathatja a mixekhez mellékelt tracklistákat is.

0: a legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Ugyan még csak kedv van, de szerintem nem korai már most az előttünk álló hosszú hétvégéről beszélni. Csak azért, hogyha valaki esetleg nem tudná, most nekik szólnék, hogy semmiféle változást nem fog ez okozni a menetrendben. Szombaton ugyanúgy hip-hopot és R&B-t fogunk majd mixelni a Nácsik telején 6 és 8 óra között Slim Fittel. Vasárnap Chill Lounge és Deep House Monard a menetrend DJ Németivel. Hétfőnként pedig, ahogy az hétfőnként lenni szokott, jönnek majd a legnagyobb Classic House darabok Lauer Christiannal 6 és 8 óra között.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Maradnak a funky zenék, maradok én is, csak a pult túloldalán. Az én helyemre pedig jön Hangya, és a következő órában ő fog majd mixálni, ahogy az keddenként lenni szokott, még egy órán keresztül a legkitűnőbb funky darabokból. Szóval senki sehova, mert hogy pár perc múlva innen folytatjuk.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Folytatódtak a harcok Ukrajnában, többet kereshetnek a diákok a nyári munkával, elhunyt Scherer Péter színművész. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az ukrán energetikai rendszer támadta éjszaka az orosz hadsereg. Ketten meghaltak és 21-en megsebesültek, miután ballisztikus rakétával mértek csapást az észak-ukrajnai Csernyihív megyére. Az ukrán erők orosz olajipari létesítményeket támadtak. Az orosz-ukrán háborúnak újabb kárpátaljai áldozata van, egy 31 éves beregszászi férfi esett el a harcokban. Közben Vlagyimir Putyin Kínába látogatott, az orosz elnök Xi Jinping kínai elnök meghívására érkezett Pekingbe. A két államfő a kétoldalú kapcsolatokról és az együttműködés különböző területeiről tárgyal, emellett nemzetközi és regionális kérdéseket vitatnak meg. Jól kereshetnek idén-nyáron a diákok, átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak azok, akik dolgozni mennek. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és a telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is bekapcsolódik az országos gidamentési akcióba. Az első kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel a mezőkön rejtőző őszgidákat és fészekaljakat, mondta rádiónknak Blejer Norbert tájegységi fővadász, a Kamara erdő- és vadgazdálkodási osztályelnöke.
2: A tavaszi kaszálások időszaka egybeesik az őszgidák születésének időszakával. Életének első 2-3 hetében, ha veszélyt észlel, lelapul. A hőkamerás drón segítségével a területet felmérjük, a gazdák türelemmel megvárják adott esetben a kaszálás előtt, hogy tényleg lekeresse az ember azt a 20-30 hektáros területet, ami nem kis idő, és onnan kimentsük a gidát, azt is meg lehet tenni, hogy körbe kaszálják, kihagyják azokat a részeket, ahol a gida található.
1: Elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész, komikus és drámai szerepei mellett rendezett és írt is. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe figurája. Játszott egyebek mellett a Kontroll, az Argó vagy a Valami Amerika című filmekben is. Munkásságát számos díjjal ismerték el, megkapta a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 évet élt. Nagyrészt derült idő lesz, a szél mérsékelt marad, csak északkeleten lehetnek élénkebb lökések. Éjszakára 5 és 12 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Délutántól fordulhat elő elvétve zápor, zivatar, főként a középső tájakon. 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. A hét második felében tovább melegszik az idő, de záporok, zivatarok azért lehetnek, hétvégére már 28 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Szóval ott tartottunk múlt kedden, hogy a Fugees
4: hangmintája,
3: ugye Ready or Not, az egy Enya Bodicea című dalának a hangmintája volt, és nem lehetett tudni, hogy a Lauryn Hillék kumantani akartak, vagy tényleg csak kiment a fejükből, ugye az volt nekik az első nagy lemezű gondolom, hát örültek neki, hogy megjelenhet. Nem rakták fel az Enyát, meg se jelent, tehát fel se tüntették ugye az albumon, hogy akkor ez tőle származik. És akkor konkrétan ott volt a lehetősége az Enyának, hogy na most akkor, ha azt mondod, hogy nem, akkor nem jelenik meg a nagy lemez. Tehát hogyha az Enya azt mondta volna, hogy már pedig ő ez nem járul hozzá, akkor megjelenés előtt az összes CD-t, izét, bakát, mindent visszahívtak volna a boltból meg a raktárból, hogy hát akkor ez nem jelentett meg, mert hogy nincsenek tisztázva a jogdíjak, és akkor aztán az Enya pedig jó fej volt, és azt mondta, hogy hadd menjem. És gyakorlatilag, tehát hogy lehet, hogy ennyi múlott az, hogy a Fugeesnak egyáltalán megjelent az albuma, vagy sem. Tehát,
4: hát lehet, hogy ennyi múlott, de azért érdekelne, hogy mindezek után mondjuk kapott-e folyósítást Enya.
3: Azt nem tudom, de utána ugye megcsinálta a Mario Venus az I Don't Wanna Know-t, amiben szintén benne van, ott már minden rendben volt, mert szerintem még egyszer nem akarta kockáztatni ezzel, hogy esetleg a írművésznő majd bekeményít, és akkor azt mondja, hogy szó se lehet róla. Na, Michael Jackson, ja, meg közben egyébként kedv van, úgyhogy funky még egy órán keresztül anyával itt a Besten a Nácsiben. Majd a Jacko filmről akarok kérdezni, mert te már láttad, ugye?
4: Láttam.
3: Na. A legjobb.

Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky

0: Kedden megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Na mesélj, milyen volt a Jack Off film, én még mindig nem sikerült.
2: Hát kérlek széken, nekem nagyon tetszett. De hát mondom, én elfogult vagyok ezzel a stílussal kapcsolatban, mert ugye ezek a zenei életműdrámák, ezek nagy kedvenceim. Szóval teljesen mindegy, hogy...
1: Egyet mondjam meg nekem, de őszintén. Biztonsági játék?
2: Figyelj, mivel lesz második része, ezért nem
1: igen?
2: tudom. Igen? Igen, úgy hagyták abba, hogy a történet...
1: Meddig tart?
2: Ez kérlek szépen a Bad Tourné végéig, ha jól tudom.
1: Igen, és utána kezdtek jönni. Igen,
2: igen, utána jöttek a problémák, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire lesz biztonsági játék. Azért ugye a családi konfliktusok, hát... volt benne nyilván, tehát az atyai, hogy is mondjam,
1: szigorú, igen,
2: szépen fogalmaztam, de azért annyira nem volt kibontva. Uh-huh. Ugye a baleset, ugye a...
1: Leégett a haja a Pepsi forgatáson,
2: az ugye, az ki lett bontva, sőt olyannyira, hogy ugye a hogy mennyire sérült a fejbőr, meg ott az ideghálózat, és hogy tulajdonképpen a fájdalomcsillapítókra valójában később ezért szokott rá.
1: Aha.
2: Mert hogy az élete során folyamatosan fájdalmai voltak ezzel kapcsolatban. Szóval én abszolút elfogult vagyok ezzel a stílussal kapcsolatban, úgyhogy én meg amúgy is Jacko rajongó vagyok. Nem vagyok vak rajongó, de Jacko rajongó vagyok. És én nekem nagyon tetszett, és várom a következő részt, mert úgy fejezték be egyébként.
1: Ha akarják, vagy tényleg lesz?
2: Nem, hogy a történet folytatódik.
1: Aha.
2: És hogy egyébként már a forgatási engedélyt kikérték a Neverlandi birtokra.
1: Aha. Na és lesz Oscarja a Jafarnak? Mert azt mondják, hogy egy zseniális volt, igen.
2: Zseniális. Tehát tényleg úgy hozza a csávó, hogy tényleg. Annyi, hogy a fizimiskája egy icipicit masszívabb, izmosabb srác, egy picit. De ugyanaz a testalkat, ugyanaz a pacek, tényleg nagyon jó hozza.
1: Na, hát mire kész lesz a második, talán majd én is, majd akkor látni fogom a tigrezésre. Remélhetőleg. Ne csak mindig a Barbie mozi járjak.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Na, akkor kényes témához értünk.
2: Kényes?
1: Mixcloud.
2: Mixcloud, ja persze. Hát aki ezeket a mixeket szeretné meghallgatni, és némiképp magáévá tudni, az a www.mixcloud.com/hangya, nagy H-val tessék begépelni a nevemet, hogy és ott meg lehet találni.
1: Megszámlálhatatlan mennyiségű.
2: Uncountable.
1: 200-ig számoltad, és utána már elengedted.
2: Igen.
1: Így valahogy. 10-esével számoltad.
2: Igen, a kettő. Igen.
1: Jó, akkor.

0: Ben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Hogy ilyen szépen rákösek akkor az előző darát, akkor a Funky Family akkor erre a hétre búcsúzik.
2: Már vége is van.
1: Ennyi. Vége van, kicsi.
2: FF, Funky Family, ez jó?
1: Na, ez valahogy meg be kéne építeni a
2: igen.
1: Keddi szlogenbe. Jó van, Hanya, nagyon szépen köszönjük, jövő kedd.
2: Sziasztok, itt leszek.
1: Csáll. Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: EU delegáció Budapesten az uniós pénzek hazahozataláról tárgyalnak. Holnap lejár az SZTA bevallás határideje. Elhunyt Scherer Péter színművész. Villányi Eszter vagyok. Bizakodó az uniós pénzek hazahozataláról szóló tárgyalások eredményével kapcsolatban a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, péntekig egyeztetnek az Európai Unió delegációjával párhuzamosan több fórumon. Azt, hogy mekkora előrelépést sikerült tenni, hétvégén lehet majd látni. Magyar Péter miniszterelnök korábban közölte, megfeszített munkával augusztus végéig minden kérdést le lehet zárni a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében. A politikai megállapodásra jövő héten kerülhet sor Brüsszelben. Sokan hagyják az utolsó pillanatra az adóbevallásukat. Holnap éjfélkor jár le a határidő, ennek ellenére tegnapig 2.200.000 bevallás érkezett be, pedig a NAV több mint 5.600.000 tervezetet készített el, amelyeket elég csak ellenőrizni és véglegesíteni. Az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek viszont át kell nézniük, ki kell egészíteniük, és be is kell adniuk a bevallásukat. Az évközben nem igényelt adókedvezményeket is most lehet kérni, a tartozásokat is most kell kifizetni, és az 1+1%-okról is holnap éjfélig lehet nyilatkozni. Péntekig tartanak az írásbeli érettségik, ezen a héten még olaszból, franciából és spanyolból, valamint filozófiából és drámából vizsgáznak a diákok emelt és középszinten. A szóbeli megmérettetések június 3-án kezdődnek. Több mint 100 embert vettek őrizetbe Törökországban, azzal a gyanúval, hogy az Iszlám Állam terrorszervezettel állnak kapcsolatban. A vádak szerint illegális egyesületek keretében gyerekeknek tartottak tanfolyamokat, ahol az iszlamista ideológiát próbálták beléjük plántálni. Adományokat gyűjtöttek és toboroztak is, Arazia központja Isztambul volt. A hatóságok fegyvereket és lőszereket is lefoglaltak. Elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész, komikus és drámai szerepei mellett rendezett és írt is. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe figurája. Játszott egyebek mellett a Kontroll, az Argó vagy a Valami Amerika című filmekben is. Munkásságát számos díjjal ismerték el, megkapta a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 évet élt. Nagyrészt derült idő lesz, a szél mérsékelt marad, csak északkeleten lehetnek élénkebb lökések. Északára 5 és 12 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Délutántól fordulhat elő elvétve zápor, zivatar, főként a középső tájakon. 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. A hét második felében tovább melegszik az idő, de záporok, zivatarok azért lehetnek, hétvégére már 28 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Ha nem is koncertezett annyit Magyarországon Sean Paul, mint mondjuk a Depeche Mode, de azért párszor már ő is járt itt nálunk. Legutóbb éppen most vasárnap adott koncertet a Budapest Parkban. Ő is, és az emlegetett Depeche Mode is érkezik majd a következő órában. A Depeche Mode az It's No Good, a Sean Paul pedig a We Be Burning-nel hamarosan.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Nem tudom, hogy egyedül kultfőből összetudnék-e szedni világszinten is meghatározó 50 ausztrál előadót. Minden esetre a Rolling Stone magazin szerint az 50 ausztrál legjobb között a 28. a most érkező Savage Garden jön a Truly Medley Deep.

Best FM a legjobb zenék. Szombati rezidensünk Slim Pit Szabi kint volt vasárnap a Sompol koncerten. Azt mondta, jó volt, de majd szombaton mesél róla bővebben, úgyhogy hát ezért is érdemes lesz minket szombaton hallgatni, nem meg 120 percnyi hip-hopért és R&B-ért. Jan Sompol és a Újbi.

Last FM a legjobb zenék, bevallom őszintén a névnap intézményét, mint olyat nem nagyon értem, azt meg pláne nem, hogy egy évben miért van többször is ugyanaz a névnap. Valéria például van április 28-án, meg június 5-én is, meg most Amy Winehouse-nak köszönhetően.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A lengyel-magyar kapcsolatok erősítésén dolgoznak. Kölcsöni C-kocsikkal készül a MÁV a nyárra. Halálos lakástűz történt Szabolcsban. Köszöntöm Önöket, Vinylányi Eszter vagyok. Lengyelországba látogatott a miniszterelnök, ez Magyar Péter első külföldi útja kormányfőként. Krakkóban újságírói kérdésekre a visegrádi együttműködés felélesztéséről és erősebb tételéről beszélt, melynek alapja az élő és erős lengyel-magyar kapcsolat lehet. A miniszterelnök elmondta, a delegációja ismerkedő látogatásra érkezett több miniszterrel. Konkrét ügyekben is lefektetnék az együttműködés alapjait, mint az infrastruktúra, a kultúra és az agrárium, de a két ország honvédelmi miniszterei is tárgyalnak. 10 Intercity kocsit bérel a MÁV a nyári balatoni forgalom támogatására az osztrák vasúttól. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid rámutatott, az elmúlt években a MÁV képtelen volt kezelni a forgalom növekedést, és a helyzet most is súlyos a dunakeszi járműjavító összeomlása miatt. Jelenleg kevesebb IC-kocsi van, mint az elmúlt években, azonnal kellett lépni, mondta a tárcavezető, és hozzátette, ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson. Halálos lakástűz történt Máté Szalkán. Egy idős férfi vesztette életét, közölte a katasztrófa védelem. Egy családi ház fürdőszobájában csaptak fel a lángok. A helyiségben ruhák és egy kerékpár akkumulátor égett. Azt feltételezik, hogy a zárlatos akkumulátor okozta a tragédiát. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is bekapcsolódik az országos gidamentési akcióba. Az első kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel a mezőkön rejtőző őszgidákat és fészekaljakat, mondta rádiónknak Blejer Norbert tájegységi fővadász, a Kamara erdő- és vadgazdálkodási osztályelnöke.
2: A tavaszi kaszálások időszaka egybeesik az őszgidák születésének időszakával. Életének első 2-3 hetében, ha veszélyt észlel, lelapul. A hőkamerás drón segítségével a területet felmérjük. A gazdák türelemmel megvárják adott esetben a kaszálás előtt, hogy tényleg lekeresse az ember azt a 20-30 hektáros területet, ami nem kis idő, és onnan kimentsük a gidát. Azt is meg lehet tenni, hogy körbe kaszálják, kihagyják azokat a részeket, ahol a gida található.
1: Nagyrészt derült idő lesz, a szél mérsékelt marad, csak északkeleten lehetnek élénkebb lökések. Északára 5 és 12 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Délutántól fordulhat elő elvétve zápor, zivatar, főként a középső tájakon. 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. A hét második felében tovább melegszik az idő, de záporok, zivatarok azért lehetnek, hétvégére már 28 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Július 3-án jelenik meg az új Madonna nagylemez, a Confessions 2. Már megvan a dalok listája is, ott vannak a közreműködők, nem szerepel közöttük Britney Spears, szóval a hőnáhított újbóli duett legalábbis erre az albumra nem jött össze, úgyhogy mi is a régivel, a Me Against the Musical érkezünk majd ebben az órában.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
5: Like no other.

Best FM a legjobb zenék. Állandó rezidencia a Las Vegas-i Sphere-ben, illetve ősszel majd két hét alatt 10 fellépés zsinórban Németországban. Hogyha valaki azt mondja, hogy ez a Backstreet Boys-nak nem lenne elég, jól gondolja. A fiúk ugyanis erősen elkezdtek kampányolni azért, hogy 27-ben a Super Bowl fényidei showjában ők lépjenek fel.

Best FM a legjobb zenék, hogyha valakinek a Pori Jazz Fesztiválról még mindig az ugrik be, hogy végén láthatatlan gitár és klarinét szólókat kell hallgatni. Nem, mondom az idei line-upot. John Legend, Seal, Sugar Babes, Tom Odell és a most érkező En Vogue-ök július 16-án lépnek majd fel a fesztiválon. Jön a Free Your Mind!

Best FM a legjobb zenék, pislogunk kettőt, és már itt is van a jövő szombat, a budapesti BL döntő napja, ami miatt már van, ahol most különböző forgalomkorlátozások léptek életbe. Egyelőre még leginkább csak a parkolni piros táblákat helyezték ki, de arra szeretnék kérni mindenkit, hogy a következő másfél hétben figyelje a táblákat, és nem megszokásból vezessen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nyilvánosak a kegyelmi ügy egyes aktái, újabb támadás jöhet Irán ellen, ha nincs megállapodás. Elhunyt Scherer Péter színművész. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy egyes aktáit. Magyar Péter miniszterelnök 5 dokumentumot mutatott be, melyek szerint K. Endre kegyelmi kérvényét Varga Judit akkori igazságügyi miniszter nem támogatta. Novák Katalin korábbi köztársasági elnök azonban igen, ráadásul a szolgálati út megkerülésével. Egy nap alatt le is zárták az ügyet. A kormányfő azt kérte Súlyog Tamás államfőtől, hogy mutassa be a hivatalában lévő kegyelmi üggyel kapcsolatos iratokat is. A Sándor Palota közölte, ha hivatalos megkeresést kapnak, készek átadni az ügyaktáit a kormánynak. Egy új 21. századi tanuló társadalom kialakítása a cél, erről írt az új oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán. Lannert Judit a tárca munkatársaival történt találkozó után kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás lesz. A cél pedig, hogy jobbá tegyék az oktatást, a gyerekeknek több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adjanak. Korlátozott idő áll Irán rendelkezésére, hogy megállapodást kössön az újabb katonai támadás előtt, mondta az amerikai elnök. Donald Trump úgy fogalmazott, reméli, hogy nem kell háborúzni, de lehet, hogy még egy nagy csapással kell sújtaniuk Iránt. Hangsúlyozta, hogy az öböl menti országokkal folyamatos az egyeztetés, és Iránnal is zajlik az alku folyamat. Több mint 100 embert vettek őrizetbe Törökországban, azzal a gyanúval, hogy az Iszlám Állam terrorszervezettel állnak kapcsolatban. A vádak szerint illegális egyesületek keretében gyerekeknek tartottak tanfolyamokat, ahol az iszlamista ideológiát próbálták beléjük plántálni. Adományokat gyűjtöttek és toboroztak is, Arazia központja Isztambul volt. A hatóságok fegyvereket és lőszereket is lefoglaltak. Elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész, komikus és drámai szerepei mellett rendezett és írt is. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe figurája. Játszott egyebek mellett a Kontroll, az Argó vagy a Valami Amerika című filmekben is. Munkásságát számos díjjal ismerték el, megkapta a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 évet élt. Nagyrészt derült idő lesz, a szél mérsékelt marad, csak északkeleten lehetnek élénkebb lökések. Éjszakára 5 és 12 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Délutántól fordulhat elő elvétve zápor, zivatar, főként a középső tájakon. 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. A hét második felében tovább melegszik az idő, de záporok, zivatarok azért lehetnek, hétvégére már 28 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: Hogy mire elég 5 dollár, illetve annak a tizede, fél dollár, vagyis 50 cent, ez mind kiderül a következő órában. I got 5 on it, ezzel érkezik majd a Dalunis, 50 cent pedig a P.I.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, mindig is imádtam ezt a dalt, meg úgy általában a Stereo MC-t, és hát mondhatni hab volt a tortám, vagy cseresznye a tortam habján, hogy életem leges-legeső angol nyelvű interjúját a zenekar énekesével Rob Burchell készítettem el legelső magyarországi fellépésük kapcsán, a dedikált CD pedig természetesen kitüntetett helyen van a lemezeim között. Jön a Stereo MC-t és a Connected itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, pont úgy, ahogy az Opus klasszikus rock dalában sem azt mondják, hogy levelet kaptam live, ebben a most érkezőben sem azt mondják, hogy Sosika love song. Jön

Best FM a legjobb zenék. Az az álmom, hogy magasan a szivárvány fölött repüljek. My dream is to fly over the rainbow so high. Tudjuk el, hogy a szivárványhoz eső kell, meg napsütés egyszerre. Hogy ebből a két összetevőből holnap mire számíthatunk. A következő órában ezt is elárulom majd.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Egyébként ma, május 19-én van a házi orvosok világnapja. Házi orvos angolul ugye, Dr. House. Egy teljesen más doktor, Dr. Justin Timberlake jön majd ebben az órában, aki 19-ben kapott tiszteletbeli doktori címet egykori egyetemétől, a Berkeley-től. A Cry Me a River jön majd a mai utolsó órában, itt a Best-en.
1: Ez a Night Shift a Best

Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék. Again.

Best FM a legjobb zenék, a basszusmenet megmaradt, a refrének megmaradtak, viszont a verzéket Coolio kicserélte, úgyhogy a Cool and the Gang 1979-es kellemes szerelmes számából így lett egy nagyon komoly kampánydal. Az AIDS és más nemi betegségek megelőzésének fontosságára hívja fel a figyelmet ebben a dalban. Coolio érkezik a Too Hot. Everybody.

Best FM, a legjobb zenék szivárvány vonalon ígértem egy-két információt. Elvileg holnap adott lesz minden ahhoz, hogy akár több helyen is lássunk szivárványt az égen, mert hogy sütni fog a nap, hiszen meleg lesz, 24 fokos nappali maximumra lehet számítani, de emellett ugyanúgy kialakulhat zápor, zivatar bárhol, bármikor, úgyhogy ennek megfelelően tessék készülni, meg annak megfelelően, hogy a következő 4,5 perc Justin Timberlake-é jön a Cry Me a River, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a Cat Pipa, úgyhogy zárom a mai május 19-ét. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap 6-kor pop és rádiós lágerek 120 perces mixével indítjuk majd a szerda estét. Ahogy az olyankor lenni szokott, DJ Effendi fog majd hozzám csatlakozni a lemezjátszók mögött. Fatboy Slim jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.